0: DJ Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Hello? Aha. Ott Ali. Tessé? Ne várj. Majd megyek. Hadd lássam a kezeket.

Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon.

0: Gyurmik. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Valami megmozdult a városban.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó.

kérdezni. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast. Hátul szokta hozzá, írd

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább melegszik az idő. Kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát.
0: Időjárás jelentés.
1: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: Kezdődik az egészség és életmód, a Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: Műsorunkban egy beszélgetés sorozatra invitáljuk Önöket. Vendégünk Faragó Eszter és Balogh Imre, akik a résztvevőkkel közösen belső értékek nyomába erednek. Mindannyiunkban ott rejlik ugyanis egy különleges felfedezésre váró belső kincsestár. Olyan értékek és képességek tárháza ez, amelyek már most is bennünk élnek. Mégis arra várnak, hogy tudatosan rájuk találjunk, megismerjük és kibontakoztassuk őket. Vajon melyek azok a meglévő erőforrásaink, amelyekre bátran építhetünk? Milyen rejtett kincsek lapulnak bennünk, amelyek csak arra várnak, hogy felszínre kerüljenek? Erre a közös belső utazásra hívnak minden érdeklődőt az előadók. A találkozások során az alapvető emberi értékekről beszélgetnek, egymást inspirálva és támogatva, játékos gyakorlatokkal fűszerezve az együtt töltött időt. Cél, hogy együtt tárják fel a belső kincstárak ajtaját, amely nyitva áll mindazok előtt, akik szeretnének közelebb kerülni önmagukhoz. A programot hétfőnként 16.30-tól 18 óráig tartják a Vasvári Békeházban. A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztráció szükséges. Tehát erről a témáról beszélgetek ma a foglalkozásvezetőkkel, Faragó Eszterrel és Balogh Imrével abban a reményben, hogy a beszélgetéssel kedvet hozunk majd a hallgató hogy csatlakozzanak ehhez az érdekes programhoz. A műsorhoz kellemes rádióhallgatást kíván Önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Egészség és életmód. Egy

0: Műsorunkban egy beszélgetés sorozatra invitáljuk Önöket, vendégünk Faragó Eszter és Balogh Imre, akik a résztvevőkkel közösen belső értékek nyomába erednek. Mindannyiunkban ott rejlik ugyanis egy különleges felfedezésre váró belső kincsestár, olyan értékek és képességek tárháza ez, amelyek már most is bennünk élnek. Mégis arra várnak, hogy tudatosan rájuk találjunk, megismerjük és kibontakoztassuk őket. Vajon melyek azok a meglévő erőforrásaink, amelyekre bátran építhetünk? Milyen rejtett kincsek lapulnak bennünk, amelyek csak arra várnak, hogy felszínre kerüljenek? Erre a közös belső utazásra hívnak minden érdeklődőt az előadók. A találkozások során az alapvető emberi értékekről beszélgetnek, egymást inspirálva és támogatva, játékos gyakorlatokkal fűszerezve az együtt töltött időt. Cél, hogy együtt tárják fel a belső kincstárak ajtaját, amely nyitva áll mindazok előtt, akik szeretnének közelebb kerülni önmagukhoz. A programot hétfőnként 16:30-tól 18 óráig tartják a Vasvári Békeházban. A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztráció szükséges. Tehát erről a témáról beszélgetek ma a foglalkozásvezetőkkel, Faragó Eszterrel és Balogh Imrével abban a reményben, hogy a beszélgetéssel kedvet hozunk majd a hallgatóknak, hogy csatlakozzanak ehhez az érdekes programhoz.
1: Az egészség értékekhez a belső egészség, mentális egészség is fontosan hozzátartozik, fontos összetevője, és ezért is határoztuk el Önökkel, hogy lelki egészség témában beszélgetünk, mégpedig egy vasvári program kapcsán. Először kérek szépen egy bemutatkozást mindegyik őjüktől.
2: Faragó Eszter vagyok, Vashosszúfaluban élek, és egy ideje már foglalkozom a belső értékekkel.
3: Balogh Imre vagyok, és mérnökként kezdtem az életemet, majd igen intenzíven fordultam a belső értékek felé, és ezért tudok Eszternek párja lenni.
1: Most először arról felütésként, hogy milyen programra várjuk, Vasvár Népfőiskola kezdeményezésére, vagy lehetőséget adott a Vasvár Népfőiskola erre a programra. Mi is ez pontosan, és mikor lesz az első kurzus?
2: Ez a Vasvári Népfőiskolán lesz, a Békeházban, február 16-ától. Bennünk élő értékek nevet képviseli, belső értékeink. Ez egy havi találkozás sorozat, amelyben beszélgetünk, illetve játékos feladatokat, gyakorlatokat végzünk ahhoz, hogy megismerjük az értékeinket, és még jobban ki tudjuk bontakoztatni.

0: Ma egy beszélgetés sorozatra invitáljuk Önöket a műsorban. Vendégünk Faragó Eszter és Balog Imre, akik a résztvevőkkel közösen a belső értékek nyomába erednek. A programot hétfőnként 16:30-tól tartják a Vasvári Békeházban.
1: Ez én úgy érzem, és biztos, hogy nem véletlenül foglalkoznak Önök is fókuszáltan ezzel, hogy ebbe a mai világba ez egy kicsit elveszett bennünk, nem? Nem igazán értékeljük nagyra, vagy legalábbis egészségesen magunkat.
2: Ugye mérnökként kezdtem, amikor az iskolában én megtanultam mindent a gravitációról, tömegvonzásról, csak azt nem tanultam meg, és nem tudtam, hogy engem mi vonz. Hol érzem magamat otthon, mi az én helyem, mi a feladatom, hogyan viszonyulok az emberekhez, a világhoz, és leginkább önmagamhoz. 25 éven át cégvezető voltam. Tapsok sokaságát arattam le konferenciákon, szakmai napokon. A bankszámlámon jöttek-mentek a számok. És amikor hál' Istennek megvolt az összeomlás, és mindennek vége lett, ami a külvilágtól várható volt, akkor egyrészt rádöbbentem arra, hogy mindez csak elfedte azt, hogy megtaláljam önmagamat, és egyúttal helyet adott annak, hogy végre elkezdjek önmagammal foglalkozni, az én saját értékeimmel, hát belső értékeimmel, ahogy a program is mondja, és azzal, hogy minden eltűnt, egyszerűen kinyílt a világ előttem. Az emberi kapcsolataim teljesen átalakultak, a felszínesek eltűntek, a barátságok sokkal értékesebbé váltak. Elkezdtünk nem a külvilágról csacsorászni, hanem önmagunkkal foglalkozni. Úgyhogy az, hogy az értékeket megtaláltam, és tudom másoknak is inspirálni, hogy ő is találja meg, ezzel minden kapcsolatom értéke megemelkedett.
1: És Eszter, hogy találkozott ezzel a témával, ami aztán végül is mondhatjuk, hogy hivatása is lett, hogy ezt felszabadítsa, megtaláltassa az embereket?
3: Én nem akkor találkoztam vele, amikor még a gyermekeim kicsik voltak. Fritz Zsófia a József Attila lakótelepen, akkor még Budapesten éltem, tartott a könyvtárban szülőknek az értékeinkről szóló ilyen havi találkozás sorozatot, és ott ismerkedtem meg először ezzel a koncepcióval, ezzel a megközelítéssel.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Mindannyiunkban ott rejlik egy különleges felfedezésre váró belső kincsestár, olyan értékek és képességek tárháza ez, amelyek már most is bennünk élnek, mégis arra várnak, hogy tudatosan rájuk találjunk, megismerjük és kibontakoztassuk őket. Ebben segíthet az a találkozás sorozat, amelyet hétfőnként tartanak heti rendszerességgel, hétfőnként tartanak a Vasvári Békeházban, ahol 16 órától várja az érdeklődőket Faragó Eszter és Balog Imre foglalkozásvezetők. Ők a műsor vendégei ma.
2: Ez a koncepció megközelítés egyébként mennyivel másabb, mint a általában ismert önismereti dolgok vagy találkozások. Van, azt hiszem, ennek egy speciális neve, oldala van, ahol bővebben is olvashatunk róla, sőt, talán nem is Magyarországról jön ez.
3: Igen, igen, tehát ez a Living Values honlapon található erről több információ magyarul is, illetve más nyelveken is. Ez egy nemzetközi mozgalom, aminek Fritz Zsófi a magyarországi képviselője, és hát ő honosította ezt megint Magyarországon. Ez annyiban más, mint a többi önismereti módszer, hogy ez a bennünk lévő lényegre összpontosít, ami megmarad, ami sértetetlen, és ezek az értékeink. Tehát ezek nem múlnak el, ezek mindig örökké megmaradnak, és ez egy belső lényegét adja minden embernek. Tehát ha erre alapozva élünk, akkor sikeresek leszünk.
2: Akkor, ha jól értem, ezek abszolút értéknek tudnak számítani az ember életében, bármilyen kort írunk, bármilyen társadalmi státuszban vagyunk. Mik ezek például?
3: Igen, most készültem a kérdésre, és mondom, hogy 12 ilyen alapvető értéket sorolnak fel. Ezek például a béke, az őszintesség, az együttműködés, tolerancia, szeretet, felelősség, a szabadság, alázat, boldogság, egység, egyszerűség és a tisztelet.
2: Ezek az értékek minden emberben ott vannak, szúnyadnak, vagy esetleg megtaláltan már léteznek, szóval ez mindannyiunkban megtalálható?
3: Így van, ez mindannyiunkban ott van, igen, igen.
2: Csak ugye a társadalmi történések, meg egyéb személyes körülmények ezeket el tudják nyomni, és akkor önök ebben segítenek, hogy ez felszabaduljon.
3: Igen, igen, tehát ezt úgy lehet elképzelni, mint amikor a falevelek így befedik a földet. Ugye ősszel a sok mindenféle külvilágzója, a saját mindenféle hiedelmeink, téveszmény, és hát együtt szépen elsepregetjük ezeket a faleveleket, hogy még jobban így ki tudjon bújni az a virág, ami a magja már ott van bennünk.

0: Egy programsorozatot indított a Vasvár Népfőiskola hétfőnként a Vasvári Békeházban, ahol 16 órára várják az érdeklődőket a foglalkozásvezetők Faragó Eszter és Balog Imre. A találkozások során az alapvető emberi értékekről beszélgetnek az érdeklődőkkel, játékos gyakorlatokkal fűszerezve az együtt töltött időt. Cél, hogy együtt tárják fel a belső kincstárak ajtaját, amely nyitva áll mindazok előtt, akik szeretnének közelebb kerülni önmagukhoz. Faragó Eszter és Balog Imre a műsor vendége ma.
1: Ezek a találkozások, hogy képzeljük akkor el? Az előbb már talán egy lényeges módszertani elem elhangzott, hogy beszélgetés?
2: Igen, igen, tehát a beszélgetések lesznek. Így különböző kérdésekkel segítünk a résztvevőknek, hogy ezeket az értékeket még jobban megtalálják magunkba, illetve ugye várjuk az ő kérdéseiket, hozzászólásaikat, tehát ez egy nyitott, szabad interakció tulajdonképpen, és tervezünk olyan játékokat, ami hát először ugye közösség összehozó, majd utána ezeket az értékeket mélyítő, mint egy, hát nem azt mondom, hogy begyakoroltató, de hogy közelebb hozzuk magunkat ezekhez.
1: Kiknek a jelentkezését várják?
2: Elsősorban felnőtteknek, tehát 18 évtől 99-ig bárki jöhet.
1: Mi a módja, regisztráció van, hol lehet elérni önöket, hogy lehessen jelentkezni?
3: A plakátunkon van, nem tudom fejből a telefonszámot, ahol jelentkezni lehet, illetve e-mailen, de hát személyesen is várjuk az érkezőket a február 16-án, tehát nincsen ilyen kötött, nagyon erős formája a jelentkezésnek. A lényeg az, hogy aki azt érzi, hogy valami nem stimmel az életében, valamit nagyon jó lenne kicsit változtatni, és nem adok most tippeket, hogy milyen problémák létezhetnek, tehát aki valamiféle változást szeretne, fényesíteni szeretni az életét, annak ott van a helye.
1: Ez a február 16-ai találkozó hány órakor lesz ez a Békeházban?
2: Fél öt.
1: Fél öttől kezdődik a Békeházban Vasváron. Ez egy első ismerkedő találkozó, és a tematika szerint ugye elhangzott itt a 12 érték, akkor elvileg 12 találkozó lesz, vagy hosszabb is lehet?
2: Tehát így terveztük, hogy 12 találkozó, ugyanakkor, hogyha összegyűlik olyan csoport, akkor természetesen nyitottak vagyunk. Ezt így egy állandó programként is beépítettük.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Mindannyiunkban ott rejlik egy különleges felfedezése váró belső kincsestár, olyan értékek és képességek tárháza ez, amelyek már most is bennünk élnek, mégis arra várnak, hogy tudatosan rájuk találjunk, megismerjük és kibontakoztassuk őket. Ebben segíthet az a találkozás sorozat, amelyet hétfőnként tartanak heti rendszerességgel, hétfőnként tartanak a Vasvári Békeházban, ahol 16 órától várja az érdeklődőket Faragó Eszter és Balog Imre foglalkozásvezetők. Ők a műsor vendégeim.
2: Feltételezem, hogy már több csoportvezetésen is túl vannak, hát most értsük ezt a pozitív értelem, hogy túl vannak. Sikerek, szép történetek, embermesék, ezekről személyek említése nélkül. Mi történhet az emberekkel, akik erre a beszélgetésre önöknél ott vannak?
3: Hogy maradjak a saját történetemnél, jó? Sokan azért, mert, tehát elsősorban azért, mert ez egy nagyon diszkrét dolog, és nagyon intim. Tehát senki sem szeretnék, hogy magára ismerjen egy rádió műsorban. Én elkezdtem az összes tárgyamat elajándékozni. Én 1000-nél több könyvet ajándékoztam el iskoláknak, intézményeknek, buszvégállomásban. A hanglemezeimtől megszabadultam, a lemezjátszomtól pedig az fú, csodálatos volt. Az öltönyeimet elvittük a charitybe, tehát amiről kiderült, hogy fölösleges, amiről értéktelen, ami átmeneti, ami nem mond semmit, nem tesz hozzám semmit, ezektől szabadultam meg, és most itt vagyok, hogy egy ilyen csodálatos programnak lehetek a része, és az emberek felé sugározni vagyok képes. Tehát ez az átalakulás az, ami mindenkire hát vár, vagy lehetőséget kínál. Tehát a valódi belső érték, a valódi értékek, amik vannak, ahogy ezt Eszter is elmondta. Ez vár mindenki.
4: Tehát így azt tapasztaltuk, hogy az emberek megnyílnak. Gyerekeknél megfigyelhető az, hogy sokkal könnyebben megért mondjuk egy tantárgyat, illetve megnő az önbizalma, az önértékelése, felnőttnek is, gyereknek is, a saját maga iránti tisztelete, ami szerintem a mai világban egy nagyon alapvető és hiányzó dolog, az önszeretet és az öntisztelet. Tehát elsősorban egy békés, egy pozitív hozzáállás, és ami ennél több, hogy helyén érzi magát az ember.

0: Mindannyiunkban ott rejlik egy különleges felfedezésre váró belső kincsestár, olyan értékek és képességek tárháza ez, amelyek már most is bennünk élnek, mégis arra várnak, hogy tudatosan rájuk találjunk, megismerjük és kibontakoztassuk őket. Ebben segíthet az a találkozás sorozat, amelyet hétfőnként tartanak heti rendszerességgel, hétfőnként tartanak a Vasvári Békeházban, ahol 16 órától várja az érdeklődőket Faragó Eszter és Balog Imre foglalkozásvezetők. Ők a műsor vendégei ma.
1: Hát azért is egész biztos, hogy szükség van egy ilyen találkozásra, beszélgetésre a mai világban, mert a világ pont az ellenkezőjéről szól. Folytonosan azt érzi az ember nagyon sokszor, hogy értéktelen, és tényleg fontos akkor, hogy először magunk, tudjuk értékelni, és akkor utána ezekben a helyzetekben is már jobban bele tudunk állni.
2: Hát olyannyira, hogy ezek a szituációk nem fognak bennünket érinteni. Meghallgatjuk, de nem fog összeszorulni a gyomrunk, nem kezdünk el alkalmazkodni, meg jó kis fiúnak lenni, hanem megtalálunk egy nagyon mélyen egy biztos pontot. Én úgy hívom magamban, hogy a pici hang, ez a lélek, amihez oda tudunk fordulni, mert ő az, aki támogatja, megalapozza ezt a 12 értéket, és persze lehet sokkal több értéket még erre rátenni, tehát ezek az alapértékek. Mindenkinek a magának megvan a saját maga személyes érték sorozata, és ahogy ezeket felfedezzük, úgy ezek az értékek egyre nyílnak ki, egyre bővebbek lesznek. Tehát ennek az egésznek ez a lényege, hogy a megnyílás, és amiről tudjuk, hogy nem fontos, illetve rádöbbünk arra, hogy nem fontos, hogy a Gugyerák Alajos mit fog rólam mondani, érdektelenné válik, mert az én belső értékkupacom az, ami a viszonyítási alapom önmagam felé. És hogyha én magam rendben vagyok, akkor a másik emberben is meglátom a szépet és a jót, és a kapcsolataim így fejlődnek, nyílnak és tisztulnak le.
1: Még egy dolog is eszembe jutott, hogy miben adhat segítséget ez a beszélgetés sorozat, hogy éppen amit ön mondott Imre, hogy egyszer csak volt ereje megszabadulni felesleges dolgoktól, tárgyiasul dolgoktól is, hogy azt hiszem, hogy a 21. század emberének ez is az egyik nagy baja, hogy minden tárgyiasult értékek szerint értékelődik, és egyre jobban halmoznak el bennünket ezek az értékek, aztán eldobjuk, újat veszünk. Szóval ez a láncolat folyik.

0: találkozások. Amikor kapok példát, akár egy könyvből, akár egy ilyen találkozás sorozatból, mint amit most Vasváron készítünk, amikor példát látunk, nem vagyunk egyedül, mások is hasonlóképpen keresnek, hasonlóképpen erősödnek, fényesednek, és ez a kettő együtt, tehát az akarás és a lehetőség, amikor találkozik, az csodákat tud művelni.
1: Azt hiszem, hogy minden fontosat, amit rádióson meg lehetett beszélni, érintettünk legalább, de több mindent konkrétan megbeszéltünk, a többi meg, ha kíváncsiságot keltettünk a hallgatókban, és meglátogatják ezt a kurzus találkozást, akkor a többi úgyis majd a négy fal között dől el, a fontos dolgok ott dőlnek el, ugye?
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai egészségmagazin műsorunk itt a Körmende FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmende FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: Un pasito pa'lante, María. Dos, tres. Un pasito pa' atrás.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá, a pulzus

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább melegszik az idő. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinett irodai épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Kettől hétköznap esténként fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
0: Időjárás jelentés.
1: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csak nem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát.
0: Időjárás jelentés.
1: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Pénteken is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható. Pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre, félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér, mi van, ha nem jössz vissza, nem látlak túl sok a rózsa.

Zsan nem is egy, talán megéri, hogy várjak. Szeretem a szádat, szeretem, hogy vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszírmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzel. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől félek.

mondtam, hogy megvárlak. Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma,

el is tartom, s ha egyszer majd elmúlnak az írós napjaim, ő marad a nyom, naplom lapjain, hozzászólt millió szerelmes balladám, dalban mondanám, ha tudnám már hallaná, betelt száz napom, hogy leírtam bánatom, várom a napot, mikor újra láthatom, mikor újra láthatom. Már években számolom a múlt olyan csalókat, de már boldogan írhatok a kedves kis naplomba, mert végre itt vagy. Kérlek, ne engedj, élni szeretnék, de nélküled nem megy. Ölelj erősen, hogy a magányt megfojtsam. Vigyázz rám, kérlek, nehogy elrontsam. Bújj mellém, jó így, csak összefonódva. Védjük is világunk.

a ezen naplom én vagyok, a lapokat kitépném, csak ott legyek veled, és tudd, hogy miért én átadom neked. Ez volt a rejtekem, rejtőz most jól ott benne, el velem, most nem vagy itt nekem, hisz nem is létezel egy

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti holtrábatóban. Új ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a szombathelyi kórházban. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívják fel a figyelmet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti holtrábatóban. Több év szünet után ismét működik a szökőkút, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A városvezető bejegyzése szerint a csobogó újraindításával sikerült életre kelteni a korábban hosszabb ideje nem működő vízi elemet, amely most ismét folyamatosan keringeti a vizet. A szökőkút nem csak esztétikai szerepet tölt be, hanem hozzájárul a tó élő világának oxigén ellátásához is. Új intravaszkurális ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a Szombathelyi Markusovszky Kórházban a Vasvár megyei Markusovszky Kórházért alapítvány támogatásával jelentették be sajtótájékoztatón. 2025-ben több mint 9,7 millió forint személyi jövedelemadó

0: 5%-os felajánlás érkezett a szervezethez. Az összegből több mint 6,5 millió forint értékben 3 betegszállító ágyat vásároltak a sürgősségi betegellátó osztálynak. Emellett veszélyes anyag csomagoló készülék beszerzését és szakdolgozók továbbképzését is támogatták. Az alapítvány ezen felül 10 millió forint célzott támogatást is kapott, amelyből a kardiológiai és bálgyógyászati osztály számára intravaszkuláris ultrahangos készüléket szereztek be. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolásoknak a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Bogács Mónika információi következnek.
1: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a Tradíció az étkezőasztalon, a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
0: Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai esemény sorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti program már fejlődött, amely idén is folytatódik. Kiemelkedő eredményeket ért el fekvenyomásban Köbli Panka, a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola 8. A-osztályos tanulója, közölte az intézmény közösségi oldalán. A Körmendi Erőemelő Sportegyesület versenyzője a fekvenyomó diák olimpia országos döntőjében a 4. korcsoportban 52,5 kg-os teljesítménnyel ezüstérmet szerzett. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupán is eredményesen szerepelt, a női ifjúsági korcsoportban fekvenyomásban első helyezést ért el, összesítésben pedig abszolút második lett. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június 12-ig több mint 20 000-en érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja. Májustól júliusig a tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres távolságban is megjelenhetnek. Az autóval közlekedők ebben az időszakban fokozottan figyeljenek az utakon áthaladó vagy éppen ott napfürdőző állatokra, a teknősök mellett a kígyókra, gyíkokra, sínökre is, írja az Egyesület. A korábban szexuális zaklatással vádolt és nyilvánosan nagyon ritkán megjelenő Kevin Spacey amerikai színész szerda este feltűnt a Cannes-i fesztiválon, és felment a vörös szőnyegen a fesztivál palotába. A sztár a De Gaulle csatája című nagyszabású, kétrészes francia történelmi dráma első részének díszbemutatójára érkezett a 79. Cannes-i nemzetközi fesztiválra. Kevin Spacey tavaly átvett egy díjat életművéért a Cannes-i fesztivál ideje alatt.
2: Sporthírek.
0: Sokat várnak az Aston Martin Forma 1-es versenyző akadémiájára került nagytól. Minden érintett sportvezető nagy fantáziát lát a 13 éves Nagy Rolandban. A gokart versenyző az elmúlt hónapokban a kétszeres Forma 1-es világbajnok Fernando Alonso gokart csapatába és menedzsment cégébe, valamint az Aston Martin Forma 1-es akadémiájára is bekerült.
2: Időjárás jelentés.
0: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: still.
1: Görmend FM.
2: Görmend FM.
1: A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
3: Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: Mi magyarok.
1: Ahol kétszer kél a nap, Torockó. Nehéz megállapítani, hogy itt megállt az idő, vagy csak lassabban múlik, mint máshol. Persze az idő fogalma is sajátságosan értendő Torockón, hiszen a székelykő bércének rajzolata miatt nyáron hajnalonta kétszer virrad fel a nap. Ezek után természetes, hogy a település arculata és népe is különleges. Egy tűzvész utáni újjáépítés eredményeként megmaradt egységes falusi építészete. Gyönyörű fehérházak, nagy ablakok, zöld zsalugáterek, fakerítések, nagy kapuk, a piac közepén emelkedő, fallal körbevett, méltóságteljes unitárius templom. Torockó az egyetlen színmagyar helység az erdélyi Fehér megyében. A gondosan megőrzött régi szépségében pompázó Torockó megélhetést teremt, ami meg tudja tartani a lakóit. Ők pedig különlegesek. Róluk írta Jókai Mór Egy az Isten című szívbe markoló, egyben lélekemelően gyönyörű regényét. A mű utolsó sorai így szólnak. A torockói nép munkáján áldás van, házaikban örvendező, elégedett nép, aki tanul, fárad, gyönyörködik, előre halad, békében él, világosságot terjeszt, embert megsegít, Istent imád, hazát szeret, nemzetet gyarapít. S ez az a történet, aminek nincs vége. Ne is legyen vége. 1999-ben Torockó Európa Nostra díjat kapott kulturális öröksége megőrzéséért. A Hungarikum Bizottság Torockó épített örökségét 2017-ben a Hungarikumok sorába emelte.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

0: my bed. I remember nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
1: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Kimutatták az aszbesztszennyezést Őri Szent Péteren. Július 20-án rendezik a múzeumok éjszakáját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Körmend különböző részein három különböző időpontban viszik el a lomokat. Szombaton utoljára a Rákóczi utcától délre, tovább a Rában, Aluli és Alsóberki városrészekben zárul az idei lomtalanítás. Ennek során nagy darabos hulladékok helyezkedőek ki, mint bútorok, ágyak, szekrények, szőnyegek vagy kerti bútorok. A nagyobb tárgyakat szét kell szerelni és úgy tenni az ingatlan elé, hogy azok kézi erővel mozgathatók legyenek. Az összes mintavételi ponton kimutatták az aszbesztszennyezést Őri Szent Péteren, megérkeztek a laboratóriumi vizsgálati eredmények, közölte Őr Zoltán polgármester. Az önkormányzat a képviselőtestületi ülésen dönthet a további intézkedésekről. A tervezett beavatkozások érintik egyebek mellett a Katica óvoda és mini bölcsöde melletti parkolót, a Juhár diszkont alatti területet, a református templom melletti lejárót és a sportpálya környékét.

0: valamint a szabadtéri színpad előtti részeket is. A polgármester tájékoztatása szerint az őrségi termelői piac rekonstrukciója közben is zajlik, és várhatóan rövid időn belül be is fejeződik. A tervezett munkálatok költsége elérheti a több 10 millió forintos nagyságrendet, ezért az önkormányzat kormányzati támogatásban bízik. A körmendi kosárlabda csapat szurkolói és a klub közössége az ÉTI elleni mérkőzést megelőzően búcsúzott el a közelmúltban elhunyt Jászai Maridíjas színművésztől, Serer Pétertől. A piros-fekete közösség a mérkőzés előtt megemlékezést tartott, amelyen a drukkerek és a klub egyaránt lerúgták tiszteletüket az egykori szurkoló előtt. A csarnok kivetítőjén egy korábbi felvételt is levetítettek, amelyben Serer Péter a kosárlabda iránti szeretetéről és a körmendi csapathoz fűződő kötődéséről beszélt. A színművész hosszú éveken át kötődött a körmendi klubhoz, és többször is megfordult a helyi sportcsarnokban. Diák éveit Szombathelyen töltötte, ahol középiskolásként ismerkedett meg a kosárlabdával. Önbíráskodás miatt emelt vádat a kőszegi járási ügyészség egy Vasvár megyei férfival szemben. A férfi a vád szerint saját korábbi ügyvédjét fenyegette meg, és lejárató bejegyzéseket tett közzé róla, közölte a Vasvár megyei főügyészség. Azt kifogásolta, hogy az ügyvéd nem látta el megfelelően családja jogi képviseletét, ezért kártérítést követelt és fenyegette is, azonban az érintett nem tett eleget a fizetési felszólításnak. Az ügyben a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járásbíróság dönt majd. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt hetekben, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége. Májusban eddig összesen 6200 kg halat telepítettek. A legtöbb ponty a Hársastó és a Magyar Szecsődi tó vízébe került. A Rába körmendi és Alsószörnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogy a Vadásató és a Kerkató esetében is. A körmend lesz az ellenfele a Sárvár FC-nek a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa döntőjében. Miután 4-0-ra győzött a körmend a Vasvár ellen a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa elődöntőjében. A döntőt május 27-én rendezik a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban, a belépés ingyenes a mérkőzésre. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró lesz, kiemelt városa pedig Sopron, közölték a szervezők az MTI-vel. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. 4 szakmai államtitkárság jön létre az oktatási tárcánál, a kora gyerekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit lesz. A döntést az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter szerdán jelentette be Facebook oldalán. Lanner Judit azt írta, minden nap bemutat egy-egy szakembert, akikkel közösen dolgoznak majd a magyar oktatás és gyermekügy megújításán. Hozzátette, mindannyian komoly szakmai tapasztalatot, saját víziót és erős elkötelezettséget hoznak magukkal. Különleges rekordkísérletre készülnek a francia fővárosban. Több mint 3000 ember jelentkezett arra a hétvégi eseményre, amelyen egyszerre szeretnének croissant adni az Eiffel-torony közelében, számolt be róla a francia sajtó. A szervezők szerint a legnagyobb kis reggeli nevű rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a hagyományos francia pékségek helyzetére. Franciaországban az elmúlt 10 évben több ezer családi pékség zárt be a növekvő energiaárak és az áruházláncok térnyerése miatt.
1: Sporthírek.
0: A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik az úszóversenysorozat első állomásán, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek meg. A viadal hivatalos frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszis a 100 és 200 méter pillangón versenyez majd.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Arab, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
4: Reklámot hallottak!
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti holtrábatóban. Új ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a szombathelyi kórházban. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívják fel a figyelmet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti holtrábatóban. Több év szünet után ismét működik a szökőkút, közölte dr. Szabó Barnok polgármester közösségi oldalán. A városvezető bejegyzése szerint a csobogó újraindításával sikerült életre kelteni a korábban hosszabb ideje nem működő vízi elemet, amely most ismét folyamatosan keringeti a vizet. A szökőkút nem csak esztétikai szerepet tölt be, hanem hozzájárul a tó élő világának oxigén ellátásához is. Új intravaszkulális ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a Szombathelyi Markusovszky Kórházban a Vas vármegyei Markusovszky Kórházért Alapítvány támogatásával jelentették be sajtótájékoztatón. 2025-ben több mint 9,7 millió forint személy jövedelemadó 1%-os felajánlás érkezett a szervezethez. Az összegből több mint 6,5 millió forint értékben 3 betegszállító ágyat vásároltak a sürgősségi betegellátó osztálynak. Emellett veszélyes anyagcsomagoló készülék beszerzését és szakdolgozók továbbképzését is támogatták. Az alapítvány ezen felül 10 millió forint célzott támogatást is kapott, amelyből a kardiológiai és belgyógyászati osztály számára intravaszkuláris ultrahangos készüléket szereztek be. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolásoknak a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Bogács Mónika információi következnek.
2: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokat.

0: társokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a Tradíció az étkezőasztalon, a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
1: Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai esemény sorozat június 12-én indult. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik. Kiemelkedő eredményeket ért el fekvenyomásban Köbli Panka, a Boldog-Batthyány László Katolikus Általános Iskola 8. A-osztályos tanulója, közölte az intézmény közösségi oldalán. A Körmendi Erőemelő Sportegyesület versenyzője a fekvenyomó diák olimpia országos döntőjében a 4. korcsoportban 52,5 kg-os teljesítménnyel ezüstérmet szerzett. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupán is eredményesen szerepelt, a női ifjúsági korcsoportban fekvenyomásban első helyezést ért el, összesítésben pedig abszolút második lett. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június 12-ig több mint 20 000 érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Májustól júliusig a tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres távolságban is megjelenhetnek. Az autóval közlekedők ebben az időszakban fokozottan figyeljenek az utakon áthaladó vagy éppen ott napfürdőző állatokra, a teknősök mellett a kígyókra, gyíkokra, sínökre is, írja az egyesület. A korábban szexuális zaklatással vádolt és nyilvánosan nagyon ritkán megjelenő Kevin Spacey amerikai színész szerda este feltűnt a Cannes-i fesztiválon, és felment a vörös szőnyegen a fesztivál palotába. A sztár a De Gaulle csatája című nagyszabású, kétrészes francia történelmi dráma első részének díszbemutatójára érkezett a 79. Cannes-i nemzetközi fesztiválra. Kevin Spacey tavaly átvett egy díjat életművéért a Cannes-i fesztivál ideje alatt.
2: Sporthírek.
1: Sokat várnak az Aston Martin Forma 1-es versenyző akadémiájára került nagytól. Minden érintett sportvezető nagy fantáziát lát a 13 éves Nagy Rolandban. A gokárt versenyző az elmúlt hónapokban a kétszeres Forma 1-es világbajnok Fernando Alonso gokárt csapatába és menedzsment cégébe, valamint az Aston Martin Forma 1-es akadémiájára is bekerült.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, Hőtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
3: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
6: És a Veréb Tomi.
5: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
6: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felület.

0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Kimutatták az aszbesztszennyezést Őri Szent Péteren. Június 20-án rendezik a múzeumok éjszakáját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Körmend különböző részein három különböző időpontban viszik el a lomokat. Szombaton utoljára a Rákóczi utcától délre, tovább a Rában, Aluli és Alsóberki városrészekben zárul az idei lomtalanítás. Ennek során nagy darabos hulladékok helyezkedőek ki, mint bútorok, ágyak, szekrények, szőnyegek vagy kerti bútorok. A nagyobb tárgyakat szét kell szerelni és úgy tenni az ingatlan elé, hogy azok kézi erővel mozgathatók legyenek. Az összes mintavételi ponton kimutatták az aszbesztszennyezést Őri Szent Péteren, megérkeztek a laboratóriumi vizsgálati eredmények, közölte Őr Zoltán polgármester. Az önkormányzat a képviselőtestületi ülésen dönthet a további intézkedésekről. A tervezett beavatkozások érintik egyebek mellett a Katica óvoda és mini bölcsöde melletti parkolót, a Juhár diszkont alatti területet, a református templom melletti lejárót és a sportpálya környékét, valamint a szabadtéri színpad előtti részeket is. A polgármester tájékoztatása szerint az őrségi termelői piac rekonstrukciója közben is zajlik, és várhatóan rövid időn belül be is fejeződik. A tervezett munkálatok költsége elérheti a több 10 millió forintos nagyságrendet, ezért az önkormányzat kormányzati támogatásban bízik. A körmendi kosárlabda csapat szurkolói és a klub közössége az ÉTI elleni mérkőzést megelőzően búcsúzott el a közelmúltban elhunyt Jászai Maridíjas színművésztől, Serer Pétertől. A piros-fekete közösség a mérkőzés előtt megemlékezést tartott, amelyen a drukkerek és a klub egyaránt lerúgták tiszteletüket az egykori szurkoló előtt. A csarnok kivetítőjén egy korábbi felvételt is levetítettek, amelyben Serer Péter a kosárlabda iránti szeretetéről és a körmendi csapathoz fűződő kötődéséről beszélt. A színművész hosszú éveken át kötődött a körmendi klubhoz, és többször is megfordult a helyi sportcsarnokban. Diák éveit Szombathelyen töltötte, ahol középiskolásként ismerkedett meg a kosárlabdával. Önbíráskodás miatt emelt vádat a kőszegi járási ügyészség egy Vasvár megyei férfival szemben. A férfi a vád szerint saját korábbi ügyvédjét fenyegette meg, és lejárató bejegyzéseket tett közzé róla, közölte a Vasvár megyei főügyészség. Azt kifogásolta, hogy az ügyvéd nem látta el megfelelően családja jogi képviseletét, ezért kártérítést követelt és fenyegette is, azonban az érintett nem tett eleget a fizetési felszólításnak. Az ügyben a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járásbíróság dönt majd. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt hetekben, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége. Májusban eddig összesen 6200 kg halat telepítettek. A legtöbb pontja Hársastó és a Magyar Szecsődi tóvízébe került. A Rába körmendi és Alsószörnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogy a Vadásató és a Kerkató esetében is. A körmend lesz az ellenfel a Sárvár FC-nek a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa döntőjében. Miután 4-0-ra győzött a körmend a Vasvár ellen a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa elődöntőjében. A döntőt május 27-én rendezik a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban, a belépés ingyenes a mérkőzésre. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró lesz, kiemelt városa pedig Sopron, közölték a szervezők az MTV-vel. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat, a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. 4 szakmai államtitkárság jön létre az oktatási tárcánál, akkor a gyerekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit lesz. A döntést az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter szerdán jelentette be Facebook oldalán. Lanner Judit azt írta, minden nap bemutat egy-egy szakembert, akikkel közösen dolgoznak majd a magyar oktatás és gyermekügy megújításán. Hozzátette, mindannyian komoly szakmai tapasztalatot, saját víziót és erős elkötelezettséget hoznak magukkal. Különleges rekordkísérletre készülnek a francia fővárosban. Több mint 3000 ember jelentkezett arra a hétvégi eseményre, amelyen egyszerre szeretnének croissant adni az Eiffel-torony közelében, számolt be róla a francia sajtó. A szervezők szerint a legnagyobb kis reggeli nevű rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a hagyományos francia pékségek helyzetére. Franciaországban az elmúlt 10 évben több ezer családi pékség zárt be a növekvő energiaárak és az áruházláncok térnyerése miatt.
0: Sporthírek.
1: A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik az úszóversenysorozat első állomására, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek meg. A viadal hivatalos frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszis a 100 és 200 méter pillangón versenyez majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Lost Frequencies indított el a péntek délelőttünket, itt a Város Rádiójában. Köszöntöm Önöket, én Hászalai Balázs vagyok, hozom a legérdekesebb infókat, a részletes programajánlatokat az előttünk álló hosszú hétvégére, ugyanezt az időjárás előrejelzés szempontjából, no meg persze a legjobb kedvenceket is. A következőképpen Eva Max fogja előadni, tartsanak velem, jó rádiózást a Körben, de fámmal.

a Város Rádiója pénteken délelőtt, amikor fel kell köszöntenünk a Júliákat és a Ritákat, hiszen május 22-e van, így ők ünnepelnek. A Júlia, a Julius női párja, ez latin eredetű, egy híres ősrégi római nemzetség névből származik. A Rita a Margit olasz, Margherita alakjának az önállósult becézője, aminek jelentése gyöngy. Isten éltesse a névnapos hölgyeket. Oh, baby.

Roham tempóban közeleg a balatoni nyár, az egyik előjele, hogy már ezen a hétvégén megtelik élettel a siófoki plázs. A rendezvény helyszín hosszabb szezonnal és sztárfellépőkkel készül 2026-ra. A Balaton egyik legismertebb bulihelye pénteken tárja ki kapuit, és egészen szeptember elejéig tart majd itt a pörgés. A nyitó hétvégén Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagy zenekaros koncertje alapozza meg a hangulatot. Szombaton Melel Junior érkezik, vasárnap pedig a Bikini színpadra lép, aztán a nyári fellépők között ott lesz többek között Azaria, Majka, Ruzsa Magdi és a Halott Pénz, de például a legendás Gypsy Kings szintén koncertet ad majd a Balaton déli partján. Mári!

0: Hőhullám tör Nyugat-Európára. Az anticiklon tartósan letelepszik a következő időszakban. Ennek hatására a jövő héten átlagosan 8-10 fokkal lesz melegebb a térségben, mint amúgy a sok évi átlag. A májusi 30 fok Párizsban sem túl megszokott, de azt hiszem, hogy Londonban igencsak ritkának számít. Most azonban akár ez is megvalósulhat. Hazánk ennek az anticiklonnak a keleti peremén helyezkedik el a következő napokban, így hozzánk is melegebb levegő érkezik északi áramlással. Bár nálunk is nyárias idő lesz, de hőségre azért egyelőre még nem kell számítanunk.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet. A cipő outlet.
4: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
6: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
7: Reklámot hallottak.
1: És most.
5: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Bad Luxury itt a Városrádiójában a 99.8-on, ahol ismét a Balatonra fogunk most kirándulni, méghozzá egy pünkösd vasárnapi eseményt ajánlok a figyelmükbe, elsősorban kutyásoknak, meg hát bárkinek, aki szereti az állatokat. Speciális igényű kutyusok találkoznak ugyanis a hétvégén Fonyódon. A Fékot Balaton rendezvényt azért hívták életre, hogy bemutassák, sérült kedvencekkel is lehet teljes értékű életet élni. A Fonyódi kutyás fürdetőhelyen fizioterapeuták, menhelyi önkéntesek és ortopéd segédeszközöket bemutató szakemberek tartanak előadásokat vasárnap. Tudtuk meg Csányi Bettina főszervezőtől.
1: Maga a Fékot rendezvény, a fogyatékkal élő kutyák országos találkozójának ez a harmadik éve, amikor megtartjuk, és második éve lesz a Balatonon. Tavaly voltunk ott először egy országos rendezvénnyel, és idén egy helyi rendezvénnyel készülünk, mint egy évnyitó rendezvény, amit szeretnénk hagyományjá is teremteni. Maga a Fékot, az a fogyatékkal élő kutyák országos találkozója, ahol olyan kutyák és gazdák próbálunk segíteni, akik valamilyen testi vagy mentális fogyatékossággal rendelkeznek, akár sikert, vak, kerekesszékes, vagy bármilyen mozgás formátumban nem működnek átlagosan, rendesen, vagy jól nem funkcionálnak, és szakmai segítséget is próbálunk nekik adni, egy útmutatást. Ezt fiziósokkal, készítményekkel, terapeutákkal, többféle szakember lesz kint, akik egész nap kint tanácsokat adnak, ingyen szolgáltatásokkal is készülünk, bemerrel, fizioterápiával. Kint lesznek kerekeskocsi gyártó cégtől is, hogy meg lehet nézni, hogy készülnek. Úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, egészséges kutyákat is természetesen, nagyon-nagyon informatív nap lesz, és szeretnénk egy közösséget összekovácsolni azoknak a gazdiknak, akik nem tudtak eddig hova fordulni, hiszen ez nem egy átlagos dolog, nem egy átlagos élet egy fogyatékkal élő kutyával együtt élni.
0: De hol találkoztál először ezzel a problémával? Fokozatosan egyre többen fordultak hozzád, vagy egyre többször fordult elő, hogy ilyen kutyáknak kellett segítened esetleg neked is, vagy az alapítványon keresztül? Szóval hogy fogalmazódott meg legelőször az ötlet, hogy legyen ilyen találkozó?
1: Nekem van egy autista hitem, és nekem minden indult az egész, hogy nem nagyon tudtam hova fordulni ezzel a problémával. És mint egy kutyakiképző és kutyakozmetikus is a szakmám mellette, így lassan pár év alatt elirányítottam, talán mondhatjuk így ebbe az irányba elterelődtem, mert ezzel rájöttem, hogy senki sem foglalkozik. A kutyakozmetikában is nagyon sokszor foglalkoztunk olyan kutyákkal, akik vagy siketek, vagy vakok voltak, és akkor egy kicsikét másképp kellett hozzájuk állni, másképp kellett megmutatni a dolgokat, vagy pedig akár egy mozgáskorlátozott, teljesen másképp kellett hozzáérni. És ugye úgy gondolom, hogy még nagyon gyerekcipőben jár Magyarországon az egész speciális igényű kutyákkal való élet, meg maga az egész, hogy mire, mennyire lehet élni velük, hogy nem csak egy szobanövénynek kell otthon őket tartani, ez most egy csúnya kifejezés volt, hanem hogy mennyi minden másra képesek, képezhetőek, illetve hogy milyen szintű mentális fárasztás kell nekik, illetve maga a gazdiknak is a segítése, hiszen nagyon sok gazd ilyenkor kétségbe esik, hogy most mi lesz, és segítünk nekik ezt is megbeszélni, illetve segítünk abban, hogy megértsék a kutyájukat, hogy itt ez most nem egy nagy probléma, hanem egy teljes értékű életet tudnak biztosítani, így is a

0: 99.8 ra áthangolva folytatjuk a balatoni kutyás témánkat. Itt van velünk a hétvégi Fékot Balaton főszervezője, Csányi Bettina. Azt mondod, hogy gyerekcipőben jár még ez a történet itt Magyarországon. Mindezt annak ellenére véled, hogy egyre több az olyan ahhozatok hasonló szervezet, amelyik az érzékenyítéssel foglalkozik és próbál társadalmilag változtatni, például ezeknek a kutyáknak, házi kedvenceknek a megítélésén?
1: Igen, sajnos ezt én is úgy érzékelem, hogy még nagyon gyerekcipőben jár Magyarországon a kutyatartási morálunk, akár egészséges, akár is speciális igényű kutyákat tekintve. Rengeteg szervezettel dolgozunk együtt, én is a Kék Mancs Akadémiával, hogy mindenfele járjuk az országot, hogy tudjunk edukálni ezen a téren is. Én ugye a speciális igényű állatok felé húzok, így inkább ez az, amit el szoktuk mondani. Kisgyerekekkel szoktuk foglalkozni, főképpen, hiszen ők a jövő nemzedéke, ők sokkal fogékonyabbak, úgy gondolom, mint az idősebb korosztály erre az egész állatvédelmi témára, illetve az egész állattartási témára, viszont teljesen úgy látjuk, hogy nyitottak rá, és én azt gondolom, hogy szépen lassan, de biztosan azért haladunk és látunk fejlődést. Én személy szerint, ahova járok évek óta, én ott azért látom a visszatérő gyerekeket, embereket, hogy kezdenek talán megváltozni a nézeteik, és Magyarország szegényebb vagy elmaradottabb részeire is megyünk, és személy szerint én ott is látom a visszatérő gyerekekben azt a minimális változást, ami reményt ad, hogy ezt igenis folytatni kell.
0: Mekkora az érdeklődés a rendezvény iránt most, ezen a hétvégén? Hány kutyusra és gazdira számítatok?
1: Hát mi egész nap összességében 3-400 emberre számolunk. A kutyákkal találatokat tekintve szerintem egy 100-150, talán megmerném kockáztatni, 200 darab kutya is megfordul, nem egész nap szoktak kint lenni, úgyhogy igazából ez az egész nap folyamán szoktak megjelenni. Sokan vannak, akik reggeltől kint vannak délutánig, de nagyon sokan csak egy pár órára szoktak kijönni egy-egy előadást meghallgatni, vagy pedig beszélgetni a többi gazdikkal, vagy csak tanácsot kérni, vagy csak jól érezni magukat. A Fékot az egy teljesen nyitott rendezvény, egészséges kutyákat is várunk, és szép számmal szoktak is jönni egészséges kutyák, és nagyon sok családban van egészséges és speciális igényű kutya is, és őket is együtt szokták hozni. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Én azt gondolom, hogy az egészséges kutyák gazdiainak is biztos tudunk újat mutatni, vagy lehetnek olyan kérdéseink, amik őket is érinti, vagy esetleg felkészülnek a jövőre.
0: Miért pont Fonyód, miért pont a Balaton, hogy esett a választás erre a helyszínre?
1: Személy szerint is nagyon szeretjük a fonyódi kutyás fürdetőhelyet. Maga az egész helynek van még egy olyan plusz programja, ami miatt mi nagyon szeretünk oda lejárni, ez pedig az, hogy kutyás szápot tudunk igénybe venni, ami szerintem alapvetően egyedülálló dolog, még mindig így Magyarországon, és mi nagyon szeretjük azt, hogy a kutyákkal együtt tudunk szápozni, illetve együtt tudunk sportolni, és ez egy plusz olyan élményt ad a gazdiknak, ahol még jobban, szorosabbá tudják tenni a kapcsolatot, még egy új élményt tudnak szerezni, és ez az egész helynek így, az egész hely egy különleges hely lesz a gazdiktól, a kutyáktól, attól, hogy tudunk ott együtt még jobban kapcsolódni.
0: A Fékot Balaton a hétvégén lesz most pünköst vasárnap, a Fonyódi Kutyás fürdetőhelyen.

0: Virkeen.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
6: Szevasztok, itt a Dr. Béres
7: és a Verét Tomi.
6: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
7: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti holtrábatóban. Új ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a szombathelyi kórházban. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívják fel a figyelmet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti holtrábatóban. Több év szünet után ismét működik a szökőkút, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A városvezető bejegyzése szerint a csobogó újraindításával sikerült életre kelteni a korábban hosszabb ideje nem működő vízi elemet, amely most ismét folyamatosan keringeti a vizet. A szökőkút nem csak esztétikai szerepet tölt be, hanem hozzájárul a tó élő világának oxigén ellátásához is. Új intravaszkurális ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a Szombathelyi Markusovszky Kórházban a Vasvár megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány támogatásával jelentették be sajtótájékoztatón. 2025-ben több mint 9,7 millió forint személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás érkezett a szervezethez. Az összegből több mint 6,5 millió forint értékben 3 betegszállító ágyat vásároltak a sürgősségi betegellátó osztálynak. Emellett veszélyes anyagcsomagoló készülék beszerzését és szakdolgozók továbbképzését is támogatták. Az alapítvány ezen felül 10 millió forint célzott támogatást is kapott, amelyből a kardiológiai és bálgyógyászati osztály számára intravaszkuláris ultrahangos készüléket szereztek be. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolásoknak a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Bogács Mónika információi következnek.
2: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a Tradíció az étkezőasztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
1: Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai esemény sorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik. Kiemelkedő eredményeket ért el fekvenyomásban Köbli Panka, a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola 8. A-osztályos tanulója, közölte az intézmény közösségi oldalán. A Körmendi Erőemelő Sportegyesület versenyzője a fekvenyomó diák olimpia országos döntőjében a 4. korcsoportban 52,5 kg-os teljesítménnyel ezüstérmet szerzett. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupán is eredményesen szerepelt, a női ifjúsági korcsoportban fekvenyomásban első helyezést ért el, összesítésben pedig abszolút második lett. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június 12-ig több mint 20 000-en érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja. Májustól júliusig a tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres távolságban is megjelenhetnek. Az autóval közlekedők ebben az időszakban fokozottan figyeljenek az utakon áthaladó vagy éppen ott napfürdőző állatokra, a teknősök mellett a kígyókra, gyíkokra, sínökre is, írja az Egyesület. A korábban szexuális zaklatással vádolt és nyilvánosan nagyon ritkán megjelenő Kevin Spacey amerikai színész szerda este feltűnt a Cannes-i fesztiválon, és felment a vörös szőnyegen a fesztivál palotába. A sztár a De Gaulle csatája című nagyszabású, kétrészes francia történelmi dráma első részének díszbemutatójára érkezett a 79. Cannes-i Nemzetközi Fesztiválra. Kevin Spacey tavaly átvett egy díjat életművéért a Cannes-i fesztivál ideje alatt.
0: Sporthírek.
1: Sokat várnak az Aston Martin Forma 1-es versenyző akadémiájára került nagytól. Minden érintett sportvezető nagy fantáziát lát a 13 éves Nagy Rolandban. A gokárt versenyző az elmúlt hónapokban a kétszeres Forma 1-es világbajnok Fernando Alonso gokárt csapatába és menedzsment cégébe, valamint az Aston Martin Forma 1-es akadémiájára is bekerült.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Szafi nevét ezzel a dallal, a Failed A című szerzeménnyel ismerhette meg a világ, mi is nagyon szeretjük, úgyhogy megengedtük számára, hogy az újabb óránkat ő indíts el. Köszöntök mindenkit, én Hászalai Balázs vagyok, megyünk tovább a péntek délelőtti kedvencekkel és a friss, érdekes témákkal. Itt a 99.8-on Verép Tom énekel, most hozom mindjárt a Cars egy korábbi slágerét, Bounce on Boom pedig szintén énekel nekünk, jó rádiózást!

nemzetközi sztárokat jelentettek be az idei szigetre. A fesztivál friss névsorában ott van például a látványos koncertjeiről ismert, nemrég megint visszatért Bring Me the Horizon, a legutóbbi albumával hatalmas sikereket aratott Sarah Larson, valamint például az alternatív rock egyik meghatározó zenekara, a Vocalese. A szervezők szerint a fesztivál továbbra is arra törekszik, hogy a legtrendibb és legnépszerűbb előadókat hozza Budapestre augusztusban, miközben a sziget saját különleges hangulatát is megőrzi majd. Korábban már több nagy név fellépését is bejelentették, például Florence and the Machine, a 21 Pilots szintén az idei szigetre.

0: Megkezdődött már a jegyértékesítés a Kárpátia körmendi koncertjére, ami június végén lesz majd, tájékoztatott a Kulturális Központ. Közlemény szerint a koncertet a Batthyány kastély udvarán június 26-án pénteken este 9-től fogják megrendezni. A jegyekhez a Batthyány Örökség Központban hozzá lehet jutni nyitvatartási időben. Ez a koncert már a város nyári kulturális program kínálatának a része lesz.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, főtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
4: Reklámot hallottak.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

sem lesz ott a Cannes Filmfesztivál záró ünnepségén Barbra Streisand. A színésznő tiszteletbeli aranypálma díjat vehetne, ám egészségügyi okok miatt le kellett mondania a szereplést. Orvosaim tanácsára, miközben továbbra is lábadozom egy térdsérülésből, sajnos nem tudok ott lenni idén. Mindenesetre óriási megtiszteltetés, hogy megkaphatja a tiszteletbeli aranypálmát, mondta a sztár, aki amúgy nagyon várta, hogy megünnepelhesse a kiemelkedő filmeket. A fesztivál május 23-ai záró ünnepsége azért így is tiszteleg majd a kétszeres Oscar és tízszeres Grammy-díjas amerikai színész, énekes és filmrendező előtt. Streisand idén a harmadik művész, aki tiszteletbeli aranypálmát kap Cannes-ban. Értékes alkotásokból a körmendi moziban sem lesz hiány ezen a hétvégén. Mindjárt ma, amikor folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub, ennek részleteivel jövök mindjárt.

0: Mozi ajánló.
1: Folytatódik ma a Körmendi Boziban a Gondolatok és Érzések filmklub. Sorrentino a Kegyelem című alkotását lehet ezúttal megnézni, természetesen Fotós Sándor bevezetőjével. 17:30 az olasz filmdráma kezdési időpontja ma a Sinkovics Imre filmszínházban, ahol a Mandalori és Grogu című újdonság is látható, ennek kezdési időpontja este 8, holnap 19 órakor kezdődik majd ez a film, a Borja mozifilm pedig szombaton 15 órakor lesz műsoron itt. Körmendel, jó szórakozást!

0: 99.8. Jörmend FM. A nap slágere.
1: Sokaknak ismerős érzést dolgozott fel a következő olasz formáció. Véget ér a buli, felkapcsolják a fényeket, de senki sem akar kilépni az éjszakából. Na pont ezt a hangulatot ragadta meg az új dalban a Medjiza. A Don't Wanna Go Home egy igazi klubhimnusz, amely az utolsó pillanatok energiáját sűríti össze. Na, a producer trió szerint ez a szám tényleg azoknak szól, akik még egy utolsó számot szeretnének mindig egy-egy buli végén. Az énekes Henry Camomile hangja pedig tovább erősíti ezt a melankolikus, mégis örgős hangulatot. Can we

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kis bútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Szevasztok, itt a Dr. Béres
6: és a Veréb Tomi.
5: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
6: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Kimutatták az aszbesztszennyezést Őri Szent Péteren. Június 20-án rendezik a múzeumok éjszakáját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Körmend különböző részein három különböző időpontban viszik el a lomokat. Szombaton utoljára a Rákóczi utcától délre, tovább a Rában, Aluli és Alsóberki városrészekben zárul az idei lomtalanítás. Ennek során nagy darabos hulladékok helyezkedőek ki, mint bútorok, ágyak, szekrények, szőnyegek vagy kerti bútorok. A nagyobb tárgyakat szét kell szerelni és úgy tenni az ingatlan elé, hogy azok kézi erővel mozgathatók legyenek. Az összes mintavételi ponton kimutatták az aszbesztszennyezést Őri Szent Péteren, megérkeztek a laboratóriumi vizsgálati eredmények, közölte Őr Zoltán polgármester. Az önkormányzat a képviselőtestületi ülésen dönthet a további intézkedésekről. A tervezett beavatkozások érintik egyebek mellett a Katica óvoda és mini bölcsöde melletti parkolót, a Juhár diszkont alatti területet, a református templom melletti lejárót és a sportpálya környékét, valamint a szabadtéri színpad előtti részeket is. A polgármester tájékoztatása szerint az őrségi termelői piac rekonstrukciója közben is zajlik, és várhatóan rövid időn belül be is fejeződik. A tervezett munkálatok költsége elérheti a több 10 millió forintos nagyságrendet, ezért az önkormányzat kormányzati támogatásban bízik. A körmendi kosárlabda csapat szurkolói és a klub közössége az ÉTI elleni mérkőzést megelőzően búcsúzott el a közelmúltban elhunyt Jászai Maridíjas színművésztől, Serer Pétertől. A piros-fekete közösség a mérkőzés előtt megemlékezést tartott, amelyen a drukkerek és a klub egyaránt lerúgták tiszteletüket az egykori szurkoló előtt. A csarnok kivetítőjén egy korábbi felvételt is levetítettek, amelyben Serer Péter a kosárlabda iránti szeretetéről és a körmendi csapathoz fűződő kötődéséről beszélt. A színművész hosszú éveken át kötődött a körmendi klubhoz, és többször is megfordult a helyi sportcsarnokban. Diák éveit Szombathelyen töltötte, ahol középiskolásként ismerkedett meg a kosárlabdával. Önbíráskodás miatt emelt vádat a kőszegi járási ügyészség egy Vasvár megyei férfival szemben. A férfi a vád szerint saját korábbi ügyvédjét fenyegette meg, és lejárató bejegyzéseket tett közzé róla, közölte a Vasvár megyei főügyészség. Azt kifogásolta, hogy az ügyvéd nem látta el megfelelően családja jogi képviseletét, ezért kártérítést követelt és fenyegette is, azonban az érintett nem tett eleget a fizetési felszólításnak. Az ügyben a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járásbíróság dönt majd. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt hetekben, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége. Májusban eddig összesen 6200 kg halat telepítettek. A legtöbb ponty a Hársastó és a Magyar Szecsődi tó vízébe került. A Rába körmendi és Alsószörnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogy a Vadásató és a Kerkató esetében is. A körmend lesz az ellenfele a Sárvár FC-nek a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa döntőjében. Miután 4-0-ra győzött a körmend a Vasvár ellen a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa elődöntőjében. A döntőt május 27-én rendezik a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban, a belépés ingyenes a mérkőzésre. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró lesz, kiemelt városa pedig Sopron, közölték a szervezők az MTV-vel. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat, a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. 4 szakmai államtitkárság jön létre az oktatási tárcánál, a kora gyerekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit lesz. A döntést az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter szerdán jelentette be Facebook oldalán. Lanner Judit azt írta, minden nap bemutat egy-egy szakembert, akikkel közösen dolgoznak majd a magyar oktatás és gyermekügy megújításán. Hozzátette, mindannyian komoly szakmai tapasztalatot, saját víziót és erős elkötelezettséget hoznak magukkal. Különleges rekordkísérletre készülnek a francia fővárosban. Több mint 3000 ember jelentkezett arra a hétvégi eseményre, amelyen egyszerre szeretnének croissant adni az Eiffel-torony közelében, számolt be róla a francia sajtó. A szervezők szerint a legnagyobb kis reggeli nevű rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a hagyományos francia pékségek helyzetére. Franciaországban az elmúlt 10 évben több ezer családi pékség zárt be a növekvő energiaárak és az áruházláncok térnyerése miatt.
0: Sporthírek.
2: A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik az úszóversenysorozat első állomására, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek meg. A viadal hivatalos frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszis a 100 és 200 méter pillangón versenyez majd.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Meghan Trainor indította el az újabb óránkat, a Spin Doctors nevű banda lesz az, amelyik most rázendít, de azon például Pedro Santos egy újdonságát is. Rögvest itt a 99-80-éhez, Szalai Balázs vagyok, nagyon remélem, hogy együtt töltjük az időt még egészen délig. Jó rádió!

Már a tavalyi évben is volt egy hasonló tárlat a fővárosban, aztán pedzegették, hogy érkezik a következő, megelevenedik ismét egy legendás életút. A Freddie Mercury történetét bemutató kiállítás megnyílt a Magyar Zeneháza falai között. A tárlat nem csak a Queen ikonikus frontemberének pályáját idézi fel, hanem a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjének a hangulatát is megpróbálja visszahozni. A Freddie című kiállításon több száz személyes tárgy, jelmez és készirat látható, amelyeket interaktív installációk és audio kommentátorok tesznek még élményszerűbbé. A látogatókat maga a legenda egykori közeli munkatársa vezeti végig a történeten, így a kulisszák mögé is bepillantást nyerhetünk. A hatalmas érdeklődést jól mutatja, hogy már elővételben is 10 000-nél több jegy fogyott el a budapesti kiállításra.

0: Baby Rexa énekelt Martin Garrix egy korábbi slágerében. Itt a 99.8 Körmend FM-en. Fokozódik a nyárias meleg az ünnepi hétvégén, csapadék egyáltalán nem várható. Már ma is átlépjük a 25 Celsius fokot, holnaptól pedig szinte strandidő lesz. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk hamarosan.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos 7 szám alatt. Shoemakers Outlet. A cipő outlet.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
1: Reklámot hallottak! És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Duplájó, ahol a legjobbak kettőznek.
1: Nagyot megy a New Level Empire. A Valami Legyen című tavaszi szerzeménye új belépő a magyar top 40-es slágerlistán, de már is a 30. legjátszottabb hazai rádiós sláger, és ezzel a csapatnak három szerzeménye is benne van ebben a bizonyos top 40-ben. Ezek közül tehát az egyik az új nóta, az elmúlt héten másfél szereződött a játszás száma. Jó néhány év után jelentkezett újra egyébként szólódallal a New Level Empire, amely egyben várva várt negyedik albumuk beharangozója is. Az a címe, hogy Valami Legyen, és már szól is nálunk.

0: zárja ma a péntek délelőttünket a hosszú hétvége előtt, amelyhez nagyon kellemes időtöltést és sok-sok pihenést kívánok, remélem, hogy lesz erre lehetőségük. A figyelmet pedig nagyon szépen köszönöm, illetve arra biztatom Önöket, hogy a péntek délután is töltsék velünk mindjárt a déli hírek után. Rögtön a magyar zenei órával indítjuk is. Én Szalai Balázs vagyok, vigyázzanak magukra!
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pályautca 3/C alatt.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink: 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperíző Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
6: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
7: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
1: Reklámot hallottak.
8: 99.8.
1: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
9: Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti holtrábatóban. Új ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a Szombathelyi Kórházban. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívják fel a figyelmet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti holtrábatóban. Több év szünet után ismét működik a szökőkút, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A városvezető bejegyzése szerint a csobogó újraindításával sikerült életre kelteni a korábban hosszabb ideje nem működő vízi elemet, amely most ismét folyamatosan keringeti a vizet. A szökőkút nem csak esztétikai szerepet tölt be, hanem hozzájárul a tó élő világának oxigén ellátásához is. Új intravaszkurális ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a Szombathelyi Markusovszky Kórházban a Vas vármegyei Markusovszky Kórházért Alapítvány támogatásával, jelentették be sajtótájékoztatón. 2025-ben több mint 9,7 millió forint személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás érkezett a szervezethez. Az összegből több mint 6,5 millió forint értékben 3 betegszállító ágyat vásároltak a sürgősségi betegellátó osztálynak. Emellett veszélyes anyagcsomagoló készülék beszerzését és szakdolgozók továbbképzését is támogatták. Az alapítvány ezen felül 10 millió forint célzott támogatást is kapott, amelyből a kardiológiai és bálgyógyászati osztály számára intravaszkuláris ultrahangos készüléket szereztek be. Édes élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolásoknak a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Bogács Mónika információi következnek.
8: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a Tradíció az étkezőasztalon, a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
9: Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai esemény sorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik. Kiemelkedő eredményeket ért el fekvenyomásban Köbli Panka, a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola 8. A-osztályos tanulója, közölte az intézmény közösségi oldalán. A Körmendi Erőemelő Sportegyesület versenyzője a fekvenyomó diák olimpia országos döntőjében a 4. korcsoportban 52,5 kg-os teljesítménnyel ezüstérmet szerzett. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupán is eredményesen szerepelt, a női ifjúsági korcsoportban fekvenyomásban első helyezést ért el, összesítésben pedig abszolút második lett. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június 12-ig több mint 20 000 érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MT-vel. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja. Májustól júliusig a tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres távolságban is megjelenhetnek. Az autóval közlekedők ebben az időszakban fokozottan figyeljenek az utakon áthaladó vagy éppen ott napfürdőző állatokra, a teknősök mellett a kígyókra, gyíkokra, sínökre is írja az Egyesület. A korábban szexuális zaklatással vádolt és nyilvánosan nagyon ritkán megjelenő Kevin Spacey amerikai színész szerde este feltűnt a Cannes-i fesztiválon, és felment a vörös szőnyegen a fesztivál palotába. A sztár a The Ghoul csatája című nagyszabású, kétrészes francia történelmi dráma első részének díszbemutatójára érkezett a 79. Cannes-i Nemzetközi Fesztiválra. Kevin Spacey tavaly átvett egy díjat életművéért a Cannes-i fesztivál ideje alatt.
1: Sporthírek.
9: Sokat várnak az Aston Martin Forma 1-es versenyző akadémiájára került nagytól. Minden érintett sportvezető nagy fantáziát lát a 13 éves Nagy Rolandban. A gokárt versenyző az elmúlt hónapokban a kétszeres Forma 1-es világbajnok Fernando Alonso gokárt csapatába és menedzsment cégébe, valamint az Aston Martin Forma 1-es akadémiájára is bekerült.
1: Időjárás jelentés.
9: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Kimutatták az aszbesztszennyezést Őri Szent Péteren. Június 20-án rendezik a múzeumok éjszakáját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Körmend különböző részein három különböző időpontban viszik el a lomokat. Szombaton utoljára a Rákóczi utcától délre, tovább a Rában, Aluli és Alsóberki városrészekben zárul az idei lomtalanítás. Ennek során nagy darabos hulladékok helyezkedőek ki, mint bútorok, ágyak, szekrények, szőnyegek vagy kerti bútorok. A nagyobb tárgyakat szét kell szerelni és úgy tenni az ingatlan elé, hogy azok kézi erővel mozgathatók legyenek. Az összes mintavételi ponton kimutatták az aszbesztszennyezést Őri Szent Péteren, megérkeztek a laboratóriumi vizsgálati eredmények, közölte Őr Zoltán polgármester. Az önkormányzat a képviselőtestületi ülésen dönthet a további intézkedésekről. A tervezett beavatkozások érintik egyebek mellett a Katica óvoda és mini bölcsöde melletti parkolót, a Juhár Diszkont alatti területet, a református templom melletti lejárót és a sportpálya környékét, valamint a szabadtéri színpad előtti részeket is. A polgármester tájékoztatása szerint az őrségi termelői piac rekonstrukciója közben is zajlik, és várható a rövid időn belül be is fejeződik. A tervezett munkálatok költsége elérheti a több 10 millió forintos nagyságrendet, ezért az önkormányzat kormányzati támogatásban bízik. A körmendi kosárlabda csapat szurkolói és a klub közössége az ÉTI elleni mérkőzést megelőzően búcsúzott el a közelmúltban elhunyt Jászai Mari Díjas színművésztől, Serer Pétertől. A piros-fekete közösség a mérkőzés előtt megemlékezést tartott, amelyen a drukkerek és a klub egyaránt lerótták tiszteletüket az egykori szurkoló előtt. A csarnok kivetítőjén egy korábbi felvételt is levetítettek, amelyben Serer Péter a kosárlabda iránti szeretetéről és a körmendi csapathoz fűződő kötődéséről beszélt. A színművész hosszú éveken át kötődött a körmendi klubhoz, és többször is megfordult a helyi sportcsarnokban. Diák éveit Szombathelyen töltötte, ahol középiskolásként ismerkedett meg a kosárlabdával. Önbíráskodás miatt emelt vádat a Kőszegi járási ügyészség egy Vasvár megyei férfival szemben. A férfi a vád szerint saját korábbi ügyvédjét fenyegette meg, és lejárató bejegyzéseket tett közzé róla, közölte a Vasvár megyei főügyészség. Azt kifogásolta, hogy az ügyvéd nem látta el megfelelően családja jogi képviseletét, ezért kártérítést követelt és fenyegette is, azonban az érintett nem tett eleget a fizetési felszólításnak. Az ügyben a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság dönt majd. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt hetekben, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége. Májusban eddig összesen 6200 kg halat telepítettek. A legtöbb pontja Hársastó és a Magyar Szecsődi tóvízébe került. A Rába körmendi és Alsószörnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogy a Vadásató és a Kerkató esetében is. A körmend lesz az ellenfele a Sárvár FC-nek a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa döntőjében. Miután 4-0-ra győzött a körmend a Vasvár ellen a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa elődöntőjében. A döntőt május 27-én rendezik a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban, a belépés ingyenes a mérkőzésre. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró lesz, kiemelt városa pedig Sopron, közölték a szervezők az MTI-vel. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. 4 szakmai államtitkárság jön létre az oktatási tárcánál, a kora gyerekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit lesz. A döntést az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter szerdán jelentette be Facebook oldalán. Lanner Judit azt írta, minden nap bemutat egy-egy szakembert, akikkel közösen dolgoznak majd a magyar oktatás és gyermekügy megújításán. Hozzátette, mindannyian komoly szakmai tapasztalatot, saját víziót és erős elkötelezettséget hoznak magukkal. Különleges rekord kísérletre készülnek a francia fővárosban. Több mint 3000 ember jelentkezett arra a hétvégi eseményre, amelyen egyszerre szeretnének croissant adni az Eiffel-torony közelében, számolt be róla a francia sajtó. A szervezők szerint a legnagyobb kis reggeli nevű rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a hagyományos francia fékségek helyzetére. Franciaországban az elmúlt 10 évben több ezer családi pékség zárt be a növekvő energiaárak és az áruházláncok térnyerése miatt.
0: Sporthírek.
1: A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik az úszóversenysorozat első állomására, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek meg. A viadal hivatalos frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszis a 100 és 200 méter pillangón versenyez majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
2: I don't like it.

itt, a hét utolsó délutánjában jelentkezem itt a Körmend FM hullámhosszán, Tóth Cili vagyok, és az elkövetkezendő 4 órában igyekszem felpörgetni ezt a fránya munkaidőt, ami még a hosszú hétvége előtt előttünk áll. Mindezt pedig megteszem jó zenékkel, érdekességekkel, meg sok-sok hasznos infóval és programajánlókkal, hiszen 3 napon át otthon leszünk, és még az idő is nagyon jónak ígérkezik, úgyhogy érdemes szabadtéri programokat szervezni, erre pedig lehetőségünk is lesz itt a hétvégén, hiszen van néhány kínálat a Tarsolyomban, úgyhogy érdemes lesz hallgatni a délutánban is a Körmend FM-et. A zenék sorában pedig Meghan Trainor, utána Tones and I, sikerével megyünk tovább, indul a Dance Monkey, ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, na és persze jó rádiózást velünk!

0: adó.
1: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Közlekedési információk.
1: Közlekedés tekintetében Vas vármegyében a következőkre kell figyelni az autósoknak a kora délutánban. A 86-os főúton Körmend és Egyházas Rádóc között félpályás lezárás mellett kaszálási munkákat végeznek, ezért lassabb haladásra lehet számítani. A 8-as főúton Molnaszecsőd és Vasvár között burkolat tisztítás zajlik, míg Rába Hídvég és Kismunyom térségében kaszálják az útmentét. A 76-os főúton Hegyháthodás térségében szintén kaszálási munkák nehezítik a közlekedést. Őri Szentpéter és Mária Újfalu között közműépítés miatt egy rövid szakaszon útszűkületre kell számítani. Vasszentmihely és Felsőszölnök között, valamint Kétföldi és Szentgotthárd között is kaszálnak, ezért ezeken a szakaszokon fokozott figyelemmel közlekedjenek. Szombathelyen pedig átépítik a város egyik legforgalmasabb csomópontját, a 86-os főút és a Rumi út találkozását. A munkálatok miatt félpályás zárás van érvényben, a menetidő jelentősen megnövekedett, aki teheti, válaszol alternatív útvonalat. Én ezeket a közlekedési infókat hoztam, ha önök is tapasztalnak valamit, azt várom a Körmend FM Facebook üzenetére, vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra is, egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos arany felvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, főtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
2: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

Sui, és Alexander Oscar, Need to Know című közöse forgott a 99-80, a folytatásban pedig Rúzsa Magdi érkezik majd a Szembeszél című dalával. Itt lesz velünk Álvaro Soler és az El Mismo Sol című dallal, és feltételezhetően ezt a dalt, ahogy tegnap beszámoltam róla az idei évben, akár még élőben is meg lehet hallgatni, hiszen Budapestre látogat a sztár. Előttük pedig Felix J. High és Alex Aino közösét indítom, ami nem más. Aha, tetsz. Jó rádiózás!

Egy jó kis felhívást hozok a folytatásban, ugyanis idén is folytatódik a jótékonysági főzés városunkban. Június 13-án szombaton ismét közösen főzhetünk egy nemes cél érdekében. Ezúttal pedig a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményének eszközbeszerzését támogatja az Alteraba Kft. A rendezvényre maximum 12 csapat jelentkezését várják csapatonként legfeljebb 5 fővel, és minden csapatnak minimum 50 adag ételt kell elkészítenie. Amit a szervezők biztosítanak, az a tűzifa, a műanyag edény és evőeszközök, a kenyér, a szalvéta és a főzéshez szükséges víz, valamint csapatonként egy garnitúra sörpad, a résztvevőknek pedig az alapanyagokról, a fűszerekről, illetve a főzéshez szükséges eszközökről kell gondoskodniuk. A jó hangulatról zenés aláfestés gondoskodik, majd az elkészült ételeket pedig minden segíteni vágyó megkóstolhatja. Becsületkasszás rendszer lesz, úgyhogy mindenki adhat, és annyit, amennyit szeretne. Elvitt erre pedig csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség jelentkezni. Június 9-ig lehet csapatnévvel és létszámmal. A jótékonysági főzéshez pedig már egy Facebook esemény is megjelent. Itt minden egyéb elérhetőséget megtalálnak azok, akik érdeklődtek, tehát az idei jótékonysági főzőverseny iránt.

0: Az első óránknak el is érkeztünk a végéhez, Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infokat, én pedig majd jövök vissza a hírek után, és folytatjuk a délután, ne menjenek nagyon messzire.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kis bútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
6: Szevasztok, itt a Dr. Bérez
7: és a Veréb Tomi.
6: Megjelent a legújabb Zámbó Gym átdolgozásunk.
7: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti holtrábatóban. Új ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a szombathelyi kórházban. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívják fel a figyelmet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti holtrábatóban. Több év szünet után ismét működik a szökőkút, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A városvezető bejegyzése szerint a csobogó újraindításával sikerült életre kelteni a korábban hosszabb ideje nem működő vízi elemet, amely most ismét folyamatosan keringeti a vizet. A szökőkút nem csak esztétikai szerepet tölt be, hanem hozzájárul a tó élő világának oxigén ellátásához is. Új intravaszkurális ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a Szombathelyi Markusovszky Kórházban a Vasvár megyei Markusovszky Kórházért alapítvány támogatásával jelentették be sajtótájékoztatón. 2025-ben több mint 9,7 millió forint személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás érkezett a szervezethez. Az összegből több mint 6,5 millió forint értékben 3 betegszállító ágyat vásároltak a sürgősségi betegellátó osztálynak. Emellett veszélyes anyagcsomagoló készülék beszerzését és szakdolgozók továbbképzését is támogatták. Az alapítvány ezen felül 10 millió forint célzott támogatást is kapott, amelyből a kardiológiai és bálgyógyászati osztály számára intravaszkuláris ultrahangos készüléket szereztek be. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolásoknak a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Bogács Mónika információi következnek.
3: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a Tradíció az étkezőasztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
2: Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai esemény sorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik. Kiemelkedő eredményeket ért el fekvenyomásban Köbli Panka, a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola 8. A osztályos tanulója, közölte az intézmény közösségi oldalán. A Körmendi Erőemelő Sportegyesület versenyzője a fekvenyomó diák olimpia országos döntőjében a 4. korcsoportban 52,5 kg-os teljesítménnyel ezüstérmet szerzett. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupán is eredményesen szerepelt, a női ifjúsági korcsoportban fekvenyomásban első helyezést ért el, összesítésben pedig abszolút második lett. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június 12-ig több mint 20 000-en érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja. Májustól júliusig a tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres távolságban is megjelenhetnek. Az autóval közlekedők ebben az időszakban fokozottan figyeljenek az utakon áthaladó vagy éppen ott napfürdőző állatokra, a teknősök mellett a kígyókra, gyíkokra, sínökre is, írja az Egyesület. A korábban szexuális zaklatással vádolt és nyilvánosan nagyon ritkán megjelenő Kevin Spacey amerikai színész szerda este feltűnt a Cannes-i fesztiválon, és felment a vörös szőnyegen a fesztivál palotába. A sztár a The Gaulle csatája című nagyszabású, kétrészes francia történelmi dráma első részének díszbemutatójára érkezett a 79. Cannes-i Nemzetközi Fesztiválra. Kevin Spacey tavaly átvett egy díjat életművéért a Cannes-i fesztivál ideje alatt.
0: Sporthírek.
2: Sokat várnak az Aston Martin Forma 1-es versenyző akadémiájára került nagytól. Minden érintett sportvezető nagy fantáziát lát a 13 éves Nagy Rolandban. A gokárt versenyző az elmúlt hónapokban a kétszeres Forma 1-es világbajnok Fernando Alonso gokárt csapatába és menedzsment cégébe, valamint az Aston Martin Forma 1-es akadémiájára is bekerült.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombaton több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős, délután 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Rádió órája indult el a délutánnak itt a 99.8-on. Továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem. 4 perccel vagyunk 2:45 előtt, és a folytatásban is a jó zenék mellett. Persze elindítom a hétvégi, hosszú hétvégére vonatkozó program, kínálat sorozatunkat. Ebben az órában például jó kis kiránduló célpontokat hozok majd, vagy ajánlok a figyelmükbe. Tartsanak velem Mark Sway, után pedig a Sugababes érkezik a zenék sorában. Szól All Round Round. Jó rádiózást!

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Billentyűk abszurd viszonya. Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegent

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Ember Márk és a Hang és Csend szólt a 99-80 az elmúlt percekben, és ahogy említettem, néhány kirándulási célpontot hozok a folytatásban erre a hosszú hétvégére, ami ugye egy remek alkalom arra, hogy egy kicsit kiszakadjunk a hétköznapokból, és felfedezzük hazánk természeti szépségeit. Akár egy rövid kirándulást tervezünk a közelben, akár egy egész napos családi programot, távolabb bőven akad bakancslistás úti cél, és nem is kell olyan messzire menni, hiszen Szombathely északi részén található például a Kámoni Arborétum, ami ilyenkor különösen látványos, hiszen a botanikus kert színpompás növényvilága, a virágzó rododendronok, japán juharok és díszcseresznyék igazi különlegességet kínálnak a természet szerelmeseinek. A tóparti dendrokolor sziklakert pedig a kert egyik legszebb része, ahol törpenövésű növényfajok és különleges tűlevelűek is helyet kaptak. A kert ma is az ország egyik legjelentősebb botanikai gyűjteménye. Ha pedig mégis úgy döntenének, hogy felpakolják az egész családot és egy kicsit messzebb indulnak, akkor akár remek választás lehet a Bükkben található Szalajka völgy is, ami hazánk egyik legismertebb kiránduló helye. Családbarát sétautak, a kisvasút és a látványos természeti képződmények miatt pünköstkor is sokakat vonz a környék. A völgy legismertebb látványossága a fátyol vízesés. Szélvásváradi eredi kisvasút a Fatelep állomástól indul, ezt is érdemes útba ejteni, és egészen a fátyol vízesés közeléig szállítja az utasokat. Egyébként ez a kisvasút eredetileg még fa és kőszállításra épült több mint 100 évvel ezelőtt, ma azonban turisták ezrei választják a hangulatos utazást, és szerintem ezt a legkisebbek élvezik a legjobban, de szerintem a felnőttek is. Szóval érdemes útra kelni a hosszú hétvégén, hogyha szeretnék egy nagyot kirándulni. Az időjárás biztos, hogy kedvezni fog ennek, tehát bármerre is indulnak útnak, én kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá.

0: mindent folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
0: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet. A cipő outlet.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választ.

0: Tékával. Helybensült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráter húsboltban.
1: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 990 000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: make you mine.
1: Toby Romeo's Roger Sanchez legfrissebbje a Make You Mine szólt. A 99-80 hamarosan Daniel és a Pornograszt közösségével megyünk tovább. Szól a Ne sírj értem, anyám itt lesz, szia! És a Game in Love című 2023-as sikere, előttük pedig indul George Ezra, és az Anyone for You.

A legfrissebb információk szerint ingyenes belépéssel várják a szurkolókat a Ferenc Csaba utolsó mérkőzésére. Körmenderről tájékoztat az Égiszkörment kosár csapatának közösségi oldala. Különleges és érzelmes este vár a körmendi kosárlabda szurkolóira, hiszen szombaton utoljára húzza magára a piros-fekete mezt Ferenc Csaba. A klub tájékoztatása szerint a Pécs elleni találkozóra a belépés ingyenes lesz, úgyhogy minden drukker ott lehet, hogy méltóképpen búcsúztassa el a csapat legendás kapitányát. A mérkőzés május 23-án szombaton este 6 órakor kezdődik. Természetesen a klub arról is tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az ülőbérlettel rendelkező szurkolók megszokott helyei természetesen továbbra is biztosítottak lesznek. A szurkolók egész állószektoros koreográfiával készülnek az alkalomra. Erről közösségi oldalukon adtak hírt, és arra kérnek minden B közébe érkező szurkolót, hogy a feldobás előtt legalább 20 perccel mindenki foglalja el a helyét, és kövesse a szervező utasításait. Ahogy a csoport közleményben fogalmazott, sajnos eljött az a nap, ami nem várt senki. Ferenc Csaba 25 év után búcsúzik az aktív játéktól, ezért a drukkerek szeretnék, ha a szezon utolsó hazai mérkőzésen teljesen megtelne a csarnok. Szombaton tehát mindenkit várnak a lelátóra, hogy együtt köszönjék meg a klub ikon pályafutását.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rap hangolva. Rap hangolva.

0: Egy újabb óra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabi vált a stúdióban ismét hozza a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök majd vissza a hírek után, folytatjuk a délutánt, hozok még természetesen bőségesen programajánlót a hétvégére, na meg négy szólnak a térség legjobb zenéi, úgyhogy várom vissza önöket.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
1: Körmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Kimutatták az aszbeszt szennyezést Őri Szent Péteren. Június 20-án rendezik a múzeumok éjszakáját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Körmend különböző részein három különböző időpontban viszik el a lomokat. Szombaton utoljára a Rákóczi utcától délre, tovább a Rában, Aluli és Alsóberki városrészekben zárul az idei lomtalanítás. Ennek során nagy darabos hulladékok helyezkedőek ki, mint bútorok, ágyak, szekrények, szőnyegek vagy kerti bútorok. A nagyobb tárgyakat szét kell szerelni és úgy tenni az ingatlan elé, hogy azok kézi erővel mozgathatók legyenek. Az összes mintavételi ponton kimutatták az aszbeszt szennyezést Őri Szent Péteren, megérkeztek a laboratóriumi vizsgálati eredmények, közölte Őr Zoltán polgármester. Az önkormányzat a képviselőtestületi ülésen dönthet a további intézkedésekről. A tervezett beavatkozások érintik egyebek mellett a Katica óvoda és mini bölcsöde melletti parkolót, a Juhár Diszkont alatti területet, a református templom melletti lejárót és a sportpálya környékét, valamint a szabadtéri színpad előtti részeket is. A polgármester tájékoztatása szerint az őrségi termelői piac rekonstrukciója közben is zajlik, és várható a rövid időn belül be is fejeződik. A tervezett munkálatok költsége elérheti a több 10 millió forintos nagyságrendet, ezért az önkormányzat kormányzati támogatásban bízik. A körmendi kosárlabda csapat szurkolói és a klub közössége az ÉTI elleni mérkőzést megelőzően búcsúzott el a közelmúltban elhunyt Jászai Maridíjas színművésztől, Serer Pétertől. A piros-fekete közösség a mérkőzés előtt megemlékezést tartott, amelyen a drukkerek és a klub egyaránt lerótták tiszteletüket az egykori szurkoló előtt. A csarnok kivetítőjén egy korábbi felvételt is levetítettek, amelyben Serer Péter a kosárlabda iránti szeretetéről és a körmendi csapathoz fűződő kötődéséről beszélt. A színművész hosszú éveken át kötődött a körmendi klubhoz, és többször is megfordult a helyi sportcsarnokban. Diák éveit Szombathelyen töltötte, ahol középiskolásként ismerkedett meg a kosárlabdával. Önbíráskodás miatt emelt vádat a Kőszegi járási ügyészség egy Vasvár megyei férfival szemben. A férfi a vád szerint saját korábbi ügyvédjét fenyegette meg, és lejárató bejegyzéseket tett közzé róla, közölte a Vasvár megyei főügyészség. Azt kifogásolta, hogy az ügyvéd nem látta el megfelelően családja jogi képviseletét, ezért kártérítést követelt és fenyegette is, azonban az érintett nem tett eleget a fizetési felszólításnak. Az ügyben a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járásbíróság dönt majd. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt hetekben, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége. Májusban eddig összesen 6200 kg halat telepítettek. A legtöbb ponty a Hársastó és a Magyar Szecsődi tó vízébe került. A Rába körmendi és Alsószölnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogy a Vadásató és a Kerkató esetében is. A körmend lesz az ellenfele a Sárvár FC-nek a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa döntőjében. Miután 4-0-ra győzött a körmend a Vasvár ellen a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa elődöntőjében. A döntőt május 27-én rendezik a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban, a belépés ingyenes a mérkőzésre. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró lesz, kiemelt városa pedig Sopron, közölték a szervezők az MTI-vel. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. 4 szakmai államtitkárság jön létre az oktatási tárcánál, a koregyerekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit lesz. A döntést az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter szerdán jelentette be Facebook oldalán. Lanner Judit azt írta, minden nap bemutat egy-egy szakembert, akikkel közösen dolgoznak majd a magyar oktatás és gyermekügy megújításán. Hozzátette, mindannyian komoly szakmai tapasztalatot, saját víziót és erős elkötelezettséget hoznak magukkal. Különleges rekordkísérletre készülnek a francia fővárosban. Több mint 3000 ember jelentkezett arra a hétvégi eseményre, amelyen egyszerre szeretnének croissant enni az Eiffel-torony közelében, számolt be róla a francia sajtó. A szervezők szerint a legnagyobb kis reggeli nevű rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a hagyományos francia pékségek helyzetére. Franciaországban az elmúlt 10 évben több ezer családi pékség zárt be a növekvő energiaárak és az áruházláncok térnyerése miatt.
1: Sporthírek.
7: A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik az úszóversenysorozat első állomására, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek meg. A viadal hivatalos frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszis a 100 és 200 méter pillangón versenyez majd.
1: Időjárás jelentés.
7: Szombaton több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős, délután 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
3: Körmend FM.
1: Ebben az órában is rád hangolva.

Ismét itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.8-on, 3 perccel vagyunk 4:15 előtt, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem. Leru és Two Black indították az órát, Papa Roach újdonsága pedig szól a folytatásban, ez nem más, mint a Wake Up Calling, de itt lesz majd Valmar és az Áldás vagy Átok című legfrissebb is. Aztán hamarosan megyünk tovább a program kínálatban, hiszen 3 napos hosszú hétvége előtt állunk, az időjárás is kedvező lesz a hétvégi programoknak, úgyhogy füleljenek mindenképpen, merre érdemes útnak indulni.

0: közlekedési információk.
1: A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság is felhívja már a figyelmet a Szombathely egyik legforgalmasabb csomópontjára, hiszen továbbra is jelentős forgalom korlátozás nehezíti a közlekedést a Rumi út és az elkerülő találkozásánál zajló útfelújítás miatt. Az érintett szakaszon ideiglenes jelző rámpa irányítja a forgalmat, viszont a rendőrség azt tapasztalja, hogy sok autós figyelmen kívül hagyja a tilos jelzést, ami komoly baleset, veszélyt és torlódást okozhat. A rendőrség közösségi oldalán közzétett rövid videóban is bemutatja, hogy mire érdemes fokozottan figyelni a csomópontban. Arra kérik a közlekedőket, hogy legyenek türelmesek, tartsák be a szabályokat és fokozottan ügyeljenek a gyalogosokra is. Egyébként a szabályok betartását folyamatosan ellenőrzik, nem csak a helyszínen, hanem bizony a levegőből is. Aki teheti, válaszol alternatív útvonalat, hiszen a felújítás miatt a menetidő is jelentősen megnövekedett ezen a szakaszon. És hogyha már közlekedés, aki a hétvégén autóval indul útnak, annak is érdemes előre tervezni, a hosszú hétvége és a több helyen zajló útlezárások, felújítások miatt várhatóan sokan lesznek az utakon, több szakaszon torlódások és dugók is kialakulhatnak, hogy ilyenkor mindenki könnyebben türelmetlenné válik, pedig néhány perc sietség is veszélyes helyzeteket teremthet. Szóval induljanak el időben, számoljanak hosszabb menetidővel és legyenek türelmesek egymással. Figyeljünk oda a szabályokra, a gyalogosokra és a többi közlekedőre is, hogy mindenki biztonságban érjen célba a hétvégén.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet. A cipő outlet.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
4: Reklámot hallottak!
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva!

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Ahogy így néztem a program kínálatot, elindultam a távolból vészve Szombathely, most pedig az Őrségből hozok programajánlót a hétvégére vonatkozóan, hiszen az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság is várja holnap az érdeklődőket, mégpedig a Pityerszeri Pünkösdőlőre Szalafőre. Délelőtt 10 órától egészen délután 5-ig kézművesek, őstermelők, kirakodó vására, valamint hagyományos őrségi ételkínálat várja az ide látogatókat. A gyerekeket és a kreatív kikapcsolódás kedvelőit pedig dél és 5 óra közt kézműves foglalkozásokkal várják, így például lesz gipszfigurafestés, körmönfonás is, sok mindennel megismerkedhetnek akár a legkisebbek is. A természetkedvelők számára pedig több izgalmas programmal is készülnek. Délelőtt 10 és 12 óra közt interaktív előadás szól a beporzókról, mészkóstolóval egybekötve, aztán 10 órától hagyományos őrségi tökmagütést láthatnak a rendezvénysátor melletti tökmagolaj sajtolónál, amelyet később fél 2-kor és 3 órakor is megismételnek a délutánban. Lesz lehetőség lepkészkedni is, mégpedig játékosan fél 11-től, fél 1-től és fél 3-kor. Ez a lepke kaland az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság információs sátrától indul. Aztán 11 órakor lesz gyógynövény ismereti séta is, valamint ugyancsak 11 órakor délután 1 és 3 órakor tárlatvezetéssel bemutatják az Őrségi Népi Műemlékegyüttest. A napzárásaként pedig fél 4-kor indul egy séta az európai bölények és az eurázsiai vaddovak legelőjéhez. Szóval érdemes ellátogatni Szalafőre is az Őrségi Népi Műemlékegyütteshez, hiszen itt lesz a pityerszeri pünkösdőlő. Kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást mindenkinek!

Ahogy olvasható a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán, egy hét múlva indul az Édes Napok program sorozat, ennek keretében pedig több izgalmas előadással is várják az érdeklődőket. Például élményfestésre várják majd a Batthyány Kastély dísztermébe az érdeklődőket, a Nagy Kunstfest Édeset elnevezésű programra. Ez május 31-én vasárnap délután 3 és este 6 óra közt valósul meg. De egy nappal korábban, május 30-án szombaton délután 1 órától ugyancsak a Batthyány Kastély dísztermében Angyalok kenyere elnevezéssel egy marcipánról szóló műhelyfoglalkozást tartanak gyerekeknek Horváth Tamás mester cukrász vezetésével. Ez a program például ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a kultúra@körmend.hu e-mail címen lehet megtenni. Május 30-án délután 14:30-tól, valamint 5 órától, tehát két turnusban csokoládé világába kalandozhatunk. Megtudhatjuk, hogy lesz a kakaóbabból csokoládé. Ide is érdemes előre regisztrálni, hogyha még nem tették meg. Turnusonként csak 15 főt tudnak fogadni. Szóval izgalmas, édes programok lesznek egy hét múlva itt a városban. Érdemes nézelődni, és persze regisztrálni, ne hagyják ki. Voltam már.

0: újabb óra végéhez érkeztünk. Lakosi Gabi vált ismét a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat 4-kor, én pedig jövök vissza a hét utolsó délutánjának utolsó órájával. Tartsanak velem!
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3/C alatt.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
6: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
7: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
1: Reklámot hallottak.
8: 99.8.
1: Körmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
9: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
7: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
9: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
7: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
10: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
11: Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti Holtrábatóban. Új ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a Szombathelyi Kórházban. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívják fel a figyelmet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti Holtrábatóban. Több év szünet után ismét működik a szökőkút, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A városvezető bejegyzése szerint a csobogó újraindításával sikerült életre kelteni a korábban hosszabb ideje nem működő vízi elemet, amely most ismét folyamatosan keringeti a vizet. A szökőkút nem csak esztétikai szerepet tölt be, hanem hozzájárul a tó élő világának oxigén ellátásához is. Új intravaszkurális ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a Szombathelyi Markusovszky Kórházban a Vasvár megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány támogatásával, jelentették be sajtótájékoztatón. 2025-ben több mint 9,7 millió forint személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás érkezett a szervezethez. Az összegből több mint 6,5 millió forint értékben 3 betegszállító ágyat vásároltak a sürgősségi betegellátó osztálynak. Emellett veszélyes anyag csomagoló készülék beszerzését és szakdolgozók továbbképzését is támogatták. Az alapítvány ezen felül 10 millió forint célzott támogatást is kapott, amelyből a kardiológiai és bálgyógyászati osztály számára intravaszkuláris ultrahangos készüléket szereztek be. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolásoknak a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Bogács Mónika információi következnek.
8: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a Tradíció az étkezőasztalon, a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
11: Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai esemény sorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik. Kiemelkedő eredményeket ért el fekvenyomásban Köbli Panka, a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola 8. A-osztályos tanulója, közölte az intézmény közösségi oldalán. A Körmendi Erőemelő Sportegyesület versenyzője a fekvenyomó diák olimpia országos döntőjében a 4. korcsoportban 52,5 kg-os teljesítménnyel ezüstérmet szerzett. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupán is eredményesen szerepelt, a női ifjúsági korcsoportban fekvenyomásban első helyezést ért el, összesítésben pedig abszolút második lett. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június 12-ig több mint 20 000 érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Májustól júliusig a tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres távolságban is megjelenhetnek. Az autóval közlekedők ebben az időszakban fokozottan figyeljenek az utakon áthaladó vagy éppen ott napfürdőző állatokra, a teknősök mellett a kígyókra, gyíkokra, sínökre is, írja az egyesület. A korábban szexuális zaklatással vádolt és nyilvánosan nagyon ritkán megjelenő Kevin Spacey amerikai színész szerda este feltűnt a Cannes-i fesztiválon, és felment a vörös szőnyegen a fesztivál palotába. A sztár a The Gaulle csatája című nagyszabású, kétrészes francia történelmi dráma első részének díszbemutatójára érkezett a 79. Cannes-i nemzetközi fesztiválra. Kevin Spacey tavaly átvett egy díjat életművéért a Cannes-i fesztivál ideje alatt.
1: Sporthírek.
11: Sokat várnak az Aston Martin Forma 1-es versenyző akadémiájára került nagytól. Minden érintett sportvezető nagy fantáziát lát a 13 éves Nagy Rolandban. A gokart versenyző az elmúlt hónapokban a kétszeres Forma 1-es világbajnok Fernando Alonso gokart csapatába és menedzsment cégébe, valamint az Aston Martin Forma 1-es akadémiájára is bekerült.
1: Időjárás jelentés.
11: Szombaton több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős, délután 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Az utolsó óráját is útnak indítottam a délután, akit a 99.8-on. Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem, hiszen ebben az órában még közelebb érkeztünk Körmenthez, így a pünkösdi hétvégi programok tekintetében. Nádasdra is várják az érdeklődőket a hosszú hétvégén, hogy milyen programokkal, azt hamarosan hozom. Addig pedig a zenéje a főszerep, Justin Timberlake után Demi Lovato érkezik, és az I Love Me. Jó rádiózást! Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráhangolva.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Programajánlóval megyünk tovább a folytatásban, hiszen az előttünk álló pünkösdi hétvégén nem győzöm ismételni magam. Háromnapos hosszú hétvégénk lesz, és számos program kínálkozik itt a térségünkben is, ahová érdemes ellátogatni. Ha délutánban már nagyon sok szó esett arról, hogy itt a közelünkben merre és hol miféle izgalmas kikapcsolódási lehetőségekkel várnak bennünket. Most egy kicsit közelebb érkezünk Körmendhez, a szomszédos Nádast településen is hagyománya van a pünkösdi programoknak, hogy mivel várják a kilátogatókat pünköst vasárnapján és pünköst hétfőjén, azt a következőkben Földes Tímától, az Együtt Nádasdért Egyesület elnökétől hallhatjuk.
2: Pünköst vasárnap a pünkösdi királyné járására, méghozzá 9:30-tól a római katolikus templom kertben, majd utána az evangelikus templom kertben adja elő a pünkösdi ünnepi műsorát a Béli Balog Ádám táncegyüttes és a Parcium Malafoku Művészeti Iskola növendékei, ami egy igazi kis kuriózum itt Nádasd életében, hiszen helyi értékként az egyik nagyon kedves szívünkhöz közel álló hagyomány. Pünköst hétfőn pedig szeretettel várunk mindenkit egy csíkzenekar koncertre Nádasdra a kultúrpajtába. 7:30-es kezdéssel lesz vendégünk a zenekar, akik a magyar népzene egyik legjelentősebb és legismertebb képviselői, 38 éve töretlen népszerűségnek örvendenek. Pályafutásuk alatt számos rangos díjat nyertek, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. A csíkzenekar koncertjei során a hagyományos magyar népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel őrzi a hagyományokat. Minden koncertjük egy különleges zenei élményt kínál, ahol a népzene és a modern stílusok tökéletesen harmóniában vannak egymással. A csíkzenekar előadásai mindig egyediek, amelyek során a magyar népzene iránt tisztelettel és szeretettel minden egyes pillanatban érzékelhető. Repertoáriukban mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebb zenei élményeket. A zenekar rendszeresen együttműködik olyan kiváló művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovas András, Kis Tibor, Földes László Hobó, a Bagosi Norbertel, Ruzsa Magdival, valamint legújabban Beck Zoltánnal, Fekete Giorgioval és Lábos Vikivel. 2025-től a zenekar egy megújuláson ment át, és a fiatal közönség megszólításának reményében a hagyományok felé szintén tisztelettel forduló ifjú ének és hegedű tehetséggel Gál Tiborral folytatja pályafutását, így a koncertjeik továbbra is a csíkzenekartól megszokott zeneiséggel és lendülettel zajlanak majd. A koncert ingyenes, a tél és tavasz ünnepe Körmenden és Nádasdon programsorozat keretében valósul meg. Szeretettel várunk mindenkit.
1: Nagyon jó kis kulturális program lesz, tehát Nádasdon érdemes ide is kilátogatni. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet. A cipő outlet.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, Hőtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
3: Reklámot hallottak.

0: szó esett már a hétvégéről, és annyiszor céloztam már én is rá, hogy a legfrissebb előrejelzések szerint bizony kellemes koranyárias időben lesz részünk ezen a hétvégén, de hogy valóban így lesz-e, és hogy a szél velünk marad-e a folytatásban is, azt Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelő járulja el nekünk a következőkben.
1: Eleinte még egy ilyen anticiklon peremen, ez a mérsékelten meleg kellemes idő lesz így a pünkösdi hétvégén is, tehát terült napos idő, csak kevés gomoly felhő képződik, de ennek az anticiklonnak a peremén, ami egyébként középpontjával Nyugat-Európa fölött van, de észak-keleti es az áramlás, ezért van az, hogy napok óta megélénkül a szél napközben, de még éjszaka se gyenge, általában mérsékelt szélerősség van éjszaka, és azért aztán nem is voltak hidegek annyira az előző napok hajnalai a szél miatt, ugye nem volt kisugárzás, és hát nappal ilyen mérsékelten meleg, kellemes 23-25 fok körüli értékek voltak és lesznek a pünkösdi napokon is, aztán hétfőn az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfény tartamnak köszönhetően, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő, hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő, és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok, hogy csütörtök péntek körül 28-29-én akár a 30 fok közelébe is elmehet, tehát a legjellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz, és hát a mostani állás szerint legkorábban csapadékra esély akkor van, tehát ott 29-30-a környékén, vagy valamikor a jövő hét végén, akkor egy hűvösebb légtömeg közelít meg bennünket észak-nyugatról, labilizálja a légkört, és már előfordulhatnak záporok, zivatarok, de ennek ugye még a távolság miatt, az időintervallum miatt azért van bizonytalanság, addig gyakorlatilag egy hétig nem sok esély van csapadékra, és még a szombati vasárnapi napon is megélénkülget napközben az északkeleti szél, és mondtam 25 fok körül lesz, éjszaka pedig 10-15 fok között, azokon a helyeken lesz 10 fok körül a minimum, vagy esetleg 1-2 fokkal alatt, ahol leáll a szél teljesen, ott képződik harmat, ködre nem sok esély van ebben az anticiklonban, meg azért nyáron csak éppen csapadékok, nagy csapadékok után szokott a nyári időszakban köd előfordulni, amikor nagyon nedves a levegő. Úgyhogy igazándiból ilyen frontmentes lesz az időjárás hosszú napokig a frontra érzékenyeknek, legalábbis az időjárás miatt nem lesz egészségügyi problémájuk. Viszont ilyenkor általában száraz időben azért a pollenek koncentrációja megnő. Még a levegőt most a szél átkeveri, de azért, hogy gyengül majd a szél, egyre több lesz a pollen. Különböző füvek, virágporai vannak ilyenkor leggyakrabban jelen. Meg az akác is elvirágzóban van, de majd jön a hárs, úgyhogy több pollen is lesz egyszerre. És hát a közlekedésből adódó légszennyezettség is. A vizek pedig ugyan a hőmérséklet emelkedik, meg sokat süt a nap, lassan-lassan majd melegednek. Hát még egyelőre nem olyan melegek az álló vizek, de azért ez majd a hónap végére, utolsó napjaimra már változik néhány fokot.
0: Tehát az idő jó lesz a hétvégén, igaz a szél marad velünk még egy rövid ideig, de nem kell elkeseredni, ez nem fogja elrontani a hétvégénket, használják ki a jó időt mindenképpen. Pétervári Tibornak, a Hungaromet helyi észlelőjének pedig köszönjük az információkat.

0: Blues és a Starlight szólt a 99.8-on, és el is érkeztünk a délutánunknak a végéhez. Mindjárt 5 óra, úgyhogy Lakosi Gabinak átadom a helyem, hozzá a legfontosabb híreket, infókat, aztán jó zenék szólnak a folytatásban is, úgyhogy érdemes velünk maradni. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem a mai napi megtisztelő figyelmüket, és megköszönöm egyben egész heti figyelmüket. Az elmúlt 4 órában is Tóth Cilit hallották, és jövő héten kedden várom önöket egy jó kis hétindító délutánnal, ugyanígy 1 és 5 között itt a 99.8-on. Szép hétvégét mindenkinek, jó pihenést, jó szórakozást, kellemes időtöltést, na és persze, ha tehetik, akkor jó rádiózást a Körmend FM-mel.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kis bútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
6: Szevasztok, itt a Dr. Béres
7: és a Veréb Tomi.
6: Megjelent a legújabb Zámbó Gym átdolgozásunk.
7: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felület.

0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
1: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
2: Készült a Piro Securitas Élet és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Kimutatták az aszbesztszennyezést Őri Szent Péteren. Június 20-án rendezik a múzeumok éjszakáját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Körmend különböző részein három különböző időpontban viszik el a lomokat. Szombaton utoljára a Rákóczi utcától délre, tovább a Rában aluli és Alsóberki városrészekben zárul az idei lomtalanítás. Ennek során nagy darabos hulladékok helyezkedőek ki, mint bútorok, ágyak, szekrények, szőnyegek vagy kerti bútorok. A nagyobb tárgyakat szét kell szerelni és úgy tenni az ingatlan elé, hogy azok kézi erővel mozgathatók legyenek. Az összes mintavételi ponton kimutatták az aszbesztszennyezést Őri Szent Péteren, megérkeztek a laboratóriumi vizsgálati eredmények, közölte Őr Zoltán polgármester. Az önkormányzat a képviselőtestületi ülésen dönthet a további intézkedésekről. A tervezett beavatkozások érintik egyebek mellett a Katica óvoda és mini bölcsöde melletti parkolót, a Juhár diszkont alatti területet, a református templom melletti lejárót és a sportpálya környékét, valamint a szabadtéri színpad előtti részeket is. A polgármester tájékoztatása szerint az őrségi termelői piac rekonstrukciója közben is zajlik, és várhatóan rövid időn belül be is fejeződik. A tervezett munkálatok költsége elérheti a több 10 millió forintos nagyságrendet, ezért az önkormányzat kormányzati támogatásban bízik. A körmendi kosárlabda csapat szurkolói és a klub közössége az ÉTI elleni mérkőzést megelőzően búcsúzott el a közelmúltban elhunyt Jászai Maridíjas színművésztől, Serer Pétertől. A piros-fekete közösség a mérkőzés előtt megemlékezést tartott, amelyen a drukkerek és a klub egyaránt lerúgták tiszteletüket az egykori szurkoló előtt. A csarnok kivetítőjén egy korábbi felvételt is levetítettek, amelyben Serer Péter a kosárlabda iránti szeretetéről és a körmendi csapathoz fűződő kötődéséről beszélt. A színművész hosszú éveken át kötődött a körmendi klubhoz, és többször is megfordult a helyi sportcsarnokban. Diák éveit Szombathelyen töltötte, ahol középiskolásként ismerkedett meg a kosárlabdával. Önbíráskodás miatt emelt vádat a kőszegi járási ügyészség egy Vasvár megyei férfival szemben. A férfi a vád szerint saját korábbi ügyvédjét fenyegette meg, és lejárató bejegyzéseket tett közzé róla, közölte a Vasvár megyei főügyészség. Azt kifogásolta, hogy az ügyvéd nem látta el megfelelően családja jogi képviseletét, ezért kártérítést követelt és fenyegette is, azonban az érintett nem tett eleget a fizetési felszólításnak. Az ügyben a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság dönt majd. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt hetekben, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége. Májusban eddig összesen 6200 kg halat telepítettek. A legtöbb pontja Hársastó és a Magyar Szecsődi tóvízébe került. A Rába körmendi és Alsószörnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogy a Vadásató és a Kerkató esetében is. A körmend lesz az ellenfel a Sárvár FC-nek a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa döntőjében. Miután 4-0-ra győzött a körmend a Vasvár ellen a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa elődöntőjében. A döntőt május 27-én rendezik a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban, a belépés ingyenes a mérkőzésre. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró lesz, kiemelt városa pedig Sopron, közölték a szervezők az MTI-vel. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat, a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Négy szakmai államtitkárság jön létre az oktatási tárcánál, akkor a gyerekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit lesz. A döntést az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter szerdán jelentette be Facebook oldalán. Lanner Judit azt írta, minden nap bemutat egy-egy szakembert, akikkel közösen dolgoznak majd a magyar oktatás és gyermekügy megújításán. Hozzátette, mindannyian komoly szakmai tapasztalatot, saját víziót és erős elkötelezettséget hoznak magukkal. Különleges rekordkísérletre készülnek a francia fővárosban. Több mint 3000 ember jelentkezett arra a hétvégi eseményre, amelyen egyszerre szeretnének croissant tenni az Eiffel-torony közelében, számolt be róla a francia sajtó. A szervezők szerint a legnagyobb kis reggeli nevű rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a hagyományos francia pékségek helyzetére. Franciaországban az elmúlt 10 évben több ezer családi pékség zárt be a növekvő energiaárak és az áruházláncok térnyerése miatt.
0: Sporthírek.
3: A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik az úszóversenysorozat első állomására, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek meg. A viadal hivatalos frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszis a 100 és 200 méter pillangón versenyez majd.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős, délután 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább vére felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat velük, mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog,

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

see you move.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti holtrábatóban. Új ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a szombathelyi kórházban. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívják fel a figyelmet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti holtrábatóban. Több év szünet után ismét működik a szökőkút, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A városvezető bejegyzése szerint a csobogó újraindításával sikerült életre kelteni a korábban hosszabb ideje nem működő vízi elemet, amely most ismét folyamatosan keringeti a vizet. A szökőkút nem csak esztétikai szerepet tölt be, hanem hozzájárul a tó élő világának oxigén ellátásához is. Új intravaszkurális ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a Szombathelyi Markusovszky Kórházban a Vasvár megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány támogatásával jelentették be sajtótájékoztatón. 2025-ben több mint 9,7 millió forint személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás érkezett a szervezethez. Az összegből több mint 6,5 millió forint értékben 3 betegszállító ágyat vásároltak a sürgősségi betegellátó osztálynak. Emellett veszélyes anyagcsomagoló készülék beszerzését és szakdolgozók továbbképzését is támogatták. Az alapítvány ezen felül 10 millió forint célzott támogatást is kapott, amelyből a kardiológiai és bálgyógyászati osztály számára intravaszkuláris ultrahangos készüléket szereztek be. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolásoknak a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Pogács Mónika információi következnek.
4: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
3: Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai esemény sorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik. Kiemelkedő eredményeket ért el fekvenyomásban Köbli Panka, a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola 8. A osztályos tanulója, közölte az intézmény közösségi oldalán. A Körmendi Erőemelő Sportegyesület versenyzője a fekvenyomó diák olimpia országos döntőjében a 4. korcsoportban 52,5 kg-os teljesítménnyel ezüstérmet szerzett. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupán is eredményesen szerepelt, a női ifjúsági korcsoportban fekvenyomásban első helyezést ért el, összesítésben pedig abszolút második lett. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június 12-ig több mint 20 000 érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja. Májustól júliusig a tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres távolságban is megjelenhetnek. Az autóval közlekedők ebben az időszakban fokozottan figyeljenek az utakon áthaladó, vagy éppen ott napfürdőző állatokra, a teknősök mellett a kígyókra, gyíkokra, sínökre is, írja az Egyesület. A korábban szexuális zaklatással vádolt és nyilvánosan nagyon ritkán megjelenő Kevin Spacey amerikai színész szerda este feltűnt a Cannes-i fesztiválon, és felment a vörös szőnyegen a fesztivál palotába. A sztár a The Gaulle csatája című nagyszabású, kétrészes francia történelmi dráma első részének díszbemutatójára érkezett a 79. Cannes-i Nemzetközi Fesztiválra. Kevin Spacey tavaly átvett egy díjat életművéért a Cannes-i fesztivál ideje alatt.
0: Sporthírek.
3: Sokat várnak az Aston Martin Forma 1-es versenyző akadémiájára került nagytól. Minden érintett sportvezető nagy fantáziát lát a 13 éves Nagy Rolandban. A gokárt versenyző az elmúlt hónapokban a kétszeres Forma 1-es világbajnok Fernando Alonso gokárt csapatába és menedzsment cégébe, valamint az Aston Martin Forma 1-es akadémiájára is bekerült.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős, délután 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.
5: Homokba rajzolt, engem az ég volt, hogy féltem, elmos az eső.

Fény, az élet kékeg én veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz. Halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád. Ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogba lélek.

csak eszedben, mikor a kezedbe kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss csak eszedbe, mikor diderekbe kúszik az ősz,

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Kimutatták az aszbeszt szennyezést Őri Szent Péterre. Július 20-án rendezik a múzeumok éjszakáját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Körmend különböző részein három különböző időpontban viszik el a lomokat. Szombaton utoljára a Rákóczi utcától délre, tovább a Rában, Aluli és Alsóberki városrészekben zárul az idei lomtalanítás. Ennek során nagy darabos hulladékok helyezkedőek ki, mint bútorok, ágyak, szekrények, szőnyegek vagy kerti bútorok. A nagyobb tárgyakat szét kell szerelni és úgy tenni az ingatlan elé, hogy azok kézi erővel mozgathatók legyenek. Az összes mintavételi ponton kimutatták az aszbeszt szennyezést Őri Szent Péteren, megérkeztek a laboratóriumi vizsgálati eredmények, közölte Őr Zoltán polgármester. Az önkormányzat a képviselőtestületi ülésen dönthet a további intézkedésekről. A tervezett beavatkozások érintik egyebek mellett a Katica óvoda és mini bölcsöde melletti parkolót, a Juhár Diszkont alatti területet, a református templom melletti lejárót és a sportpálya környékét, valamint a szabadtéri színpad előtti részeket is. A polgármester tájékoztatása szerint az őrségi termelői piac rekonstrukciója közben is zajlik, és várhatóan rövid időn belül be is fejeződik. A tervezett munkálatok költsége elérheti a több 10 millió forintos nagyságrendet, ezért az önkormányzat kormányzati támogatásban bízik. A körmendi kosárlabda csapat szurkolói és a klub közössége az ETI elleni mérkőzést megelőzően búcsúzott el a közelmúltban elhunyt Jászai Maridia színművésztől, Serer Pétertől. A piros-fekete közösség a mérkőzés előtt megemlékezést tartott, amelyen a drukkerek és a klub egyaránt lerótták tiszteletüket az egykori szurkoló előtt. A csarnok kivetítőjén egy korábbi felvételt is levetítettek, amelyben Serer Péter a kosárlabda iránti szeretetéről és a körmendi csapathoz fűződő kötődéséről beszélt. A színművész hosszú éveken át kötődött a körmendi klubhoz, és többször is megfordult a helyi sportcsarnokban. Diák éveit Szombathelyen töltötte, ahol középiskolásként ismerkedett meg a kosárlabdával. Önbíráskodás miatt emelt vádat a kőszegi járási ügyészség egy Vas vármegyei férfival szemben. A férfi a vád szerint saját korábbi ügyvédjét fenyegette meg, és lejárató bejegyzéseket tett közzé róla, közölte a Vas vármegyei főügyészség. Azt kifogásolta, hogy az ügyvéd nem látta el megfelelően családja jogi képviseletét, ezért kártérítést követelt és fenyegette is, azonban az érintett nem tett eleget a fizetési felszólításnak. Az ügyben a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járásbíróság dönt majd. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt hetekben, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége. Májusban eddig összesen 6200 kg halat telepítettek. A legtöbb pontja Hársastó és a Magyar Szecsődi tóvízébe került. A Rába körmendi és alsószörnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogy a Vadásató és a Kerkató esetében is. A körmend lesz az ellenfele a Sárvár FC-nek a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa döntőjében. Miután 4-0-ra győzött a körmend a Vasvár ellen a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa elődöntőjében. A döntőt május 27-én rendezik a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban, a belépés ingyenes a mérkőzésre. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró lesz, kiemelt városa pedig Sopron, közölték a szervezők az MTV-vel. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. 4 szakmai államtitkárság jön létre az oktatási tárcánál, a koregyerekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit lesz. A döntést az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter szerdán jelentette be Facebook oldalán. Lanner Judit azt írta, minden nap bemutat egy-egy szakembert, akikkel közösen dolgoznak majd a magyar oktatás és gyermekügy megújításán. Hozzátette, mindannyian komoly szakmai tapasztalatot, saját víziót és erős elkötelezettséget hoznak magukkal. Különleges rekordkísérletre készülnek a francia fővárosban. Több mint 3000 ember jelentkezett arra a hétvégi eseményre, amelyen egyszerre szeretnének croissant adni az Eiffel-torony közelében, számolt be róla a francia sajtó. A szervezők szerint a legnagyobb kis reggeli nevű rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a hagyományos francia fékségek helyzetére. Franciaországban az elmúlt 10 évben több ezer családi pékség zárt be a növekvő energiaárak és az áruházláncok térnyerése miatt.
0: Sporthírek.
1: A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik az úszóversenysorozat első állomására, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek meg. A viadal hivatalos frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszis a 100 és 200 méter pillangón versenyez majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős, délután 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Lehet, soha nem bízom meg senkiben, magam szeretni igazán, az a plán. Körülöttem mindenki csak követő, minden harmadik nő mindig szerető. Üres vagyok, baba, ne is írogass, látod, mindkét szemem nagyon pirosak. Ígérgetnek, nem igaz a felesem, nem látják az igazat, csak kevesen.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. I don't need your words. If you wanna say

0: know no better.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti Holtrábatóban. Új ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a szombathelyi kórházban. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívják fel a figyelmet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti Holtrábatóban. Több év szünet után ismét működik a szökőkút, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A városvezető bejegyzése szerint a csobogó újraindításával sikerült életre kelteni a korábban hosszabb ideje nem működő vízi elemet, amely most ismét folyamatosan keringeti a vizet. A szökőkút nem csak esztétikai szerepet tölt be, hanem hozzájárul a tó élő világának oxigén ellátásához is. Új intravaszkulális ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a Szombathelyi Markusovszky Kórházban a Vasvár megyei Markusovszky Kórházért alapítvány támogatásával, jelentették be sajtótájékoztatón. 2025-ben több mint 9,7 millió forint személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás érkezett a szervezethez. Az összegből több mint 6,5 millió forint értékben 3 betegszállító ágyat vásároltak a sürgősségi betegellátó osztálynak. Emellett veszélyes anyagcsomagoló készülék beszerzését és szakdolgozók továbbképzését is támogatták. Az alapítvány ezen felül 10 millió forint célzott támogatást is kapott, amelyből a kardiológiai és belgyógyászati osztály számára intravaszkuláris ultrahangos készüléket szereztek be. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolásoknak a körmendi kulturális központ múzeum és könyvtár. Bogács Mónika információi következnek.
3: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a Tradíció az étkezőasztalon, a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a körmendi kulturális központban.
2: Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai esemény sorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik. Kiemelkedő eredményeket ért el fekvenyomásban Köbli Panka, a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola 8. A-osztályos tanulója, közölte az intézmény közösségi oldalán. A körmendi erőemelő sportegyesület versenyzője a fekvenyomó diák olimpia országos döntőjében a 4. korcsoportban 52,5 kg-os teljesítménnyel ezüstérmet szerzett. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupán is eredményesen szerepelt, a női ifjúsági korcsoportban fekvenyomásban első helyezést ért el, összesítésben pedig abszolút második lett. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június 12-ig több mint 20 000-en érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja. Májustól júliusig a tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres távolságban is megjelenhetnek. Az autóval közlekedők ebben az időszakban fokozottan figyeljenek az utakon áthaladó vagy éppen ott napfürdőző állatokra, a teknősök mellett a kígyókra, gyíkokra, sínökre is, írja az Egyesület. A korábban szexuális zaklatással vádolt és nyilvánosan nagyon ritkán megjelenő Kevin Spacey amerikai színész szerda este feltűnt a Cannes-i fesztiválon, és felment a vörös szőnyegen a fesztivál palotába. A sztár a De Gaulle csatája című nagyszabású, kétrészes francia történelmi dráma első részének díszbemutatójára érkezett a 79. Cannes-i Nemzetközi Fesztiválra. Kevin Spacey tavaly átvett egy díjat életművéért a Cannes-i Fesztivál ideje alatt.
1: Sporthírek.
2: Sokat várnak az Aston Martin Forma 1-es versenyző akadémiájára került nagytól. Minden érintett sportvezető nagy fantáziát lát a 13 éves Nagy Rolandban. A gokart versenyző az elmúlt hónapokban a kétszeres Forma 1-es világbajnok Fernando Alonso gokart csapatába és menedzsment cégébe, valamint az Aston Martin Forma 1-es akadémiájára is bekerült.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombaton több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős, délután 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Kimutatták az aszbeszt szennyezést Őri Szent Péterre. Július 20-án rendezik a múzeumok éjszakáját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Körmend különböző részein három különböző időpontban viszik el a lomokat. Szombaton utoljára a Rákóczi utcától délre, tovább a Rában, Aluli és Alsóberki városrészekben zárul az idei lomtalanítás. Ennek során nagy darabos hulladékok helyezkedőek ki, mint bútorok, ágyak, szekrények, szőnyegek vagy kerti bútorok. A nagyobb tárgyakat szét kell szerelni és úgy tenni az ingatlan elé, hogy azok kézi erővel mozgathatók legyenek. Az összes mintavételi ponton kimutatták az aszbeszt szennyezést Őri Szent Péteren, megérkeztek a laboratóriumi vizsgálati eredmények, közölte Őr Zoltán polgármester. Az önkormányzat a képviselőtestületi ülésen dönthet a további intézkedésekről. A tervezett beavatkozások érintik egyebek mellett a Katica óvoda és mini bölcsöde melletti parkolót, a Juhár Diszkont alatti területet, a református templom melletti lejárót és a sportpálya környékét, valamint a szabadtéri színpad előtti részeket is. A polgármester tájékoztatása szerint az őrségi termelői piac rekonstrukciója közben is zajlik, és várható a rövid időn belül be is fejeződik. A tervezett munkálatok költsége elérheti a több 10 millió forintos nagyságrendet, ezért az önkormányzat kormányzati támogatásban bízik. A körmendi kosárlabda csapat szurkolói és a klub közössége az ETI elleni mérkőzést megelőzően búcsúzott el a közelmúltban elhunyt Jászai Maridia színművésztől, Serer Pétertől. A piros-fekete közösség a mérkőzés előtt megemlékezést tartott, amelyen a drukkerek és a klub egyaránt lerótták tiszteletüket az egykori szurkoló előtt. A csarnok kivetítőjén egy korábbi felvételt is levetítettek, amelyben Serer Péter a kosárlabda iránti szeretetéről és a körmendi csapathoz fűződő kötődéséről beszélt. A színművész hosszú éveken át kötődött a körmendi klubhoz, és többször is megfordult a helyi sportcsarnokban. Diák éveit Szombathelyen töltötte, ahol középiskolásként ismerkedett meg a kosárlabdával. Önbíráskodás miatt emelt vádat a kőszegi járási ügyészség egy Vas vármegyei férfival szemben. A férfi a vád szerint saját korábbi ügyvédjét fenyegette meg, és lejárató bejegyzéseket tett közzé róla, közölte a Vas vármegyei főügyészség. Azt kifogásolta, hogy az ügyvéd nem látta el megfelelően családja jogi képviseletét, ezért kártérítést követelt és fenyegette is, azonban az érintett nem tett eleget a fizetési felszólításnak. Az ügyben a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járásbíróság dönt majd. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt hetekben, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége. Májusban eddig összesen 6200 kg halat telepítettek. A legtöbb pontja Hársastó és a Magyar Szecsődi tóvízébe került. A Rába körmendi és alsószörnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogy a Vadásató és a Kerkató esetében is. A körmend lesz az ellenfele a Sárvár FC-nek a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa döntőjében. Miután 4-0-ra győzött a körmend a Vasvár ellen a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa elődöntőjében. A döntőt május 27-én rendezik a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban, a belépés ingyenes a mérkőzésre. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró lesz, kiemelt városa pedig Sopron, közölték a szervezők az MTV-vel. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. 4 szakmai államtitkárság jön létre az oktatási tárcánál, a kora gyerekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit lesz. A döntést az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter szerdán jelentette be Facebook oldalán. Lanner Judit azt írta, minden nap bemutat egy-egy szakembert, akikkel közösen dolgoznak majd a magyar oktatás és gyermekügy megújításán. Hozzátette, mindannyian komoly szakmai tapasztalatot, saját víziót és erős elkötelezettséget hoznak magukkal. Különleges rekordkísérletre készülnek a francia fővárosban. Több mint 3000 ember jelentkezett arra a hétvégi eseményre, amelyen egyszerre szeretnének croissant tenni az Eiffel-torony közelében, számolt be róla a francia sajtó. A szervezők szerint a legnagyobb kis reggeli nevű rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a hagyományos francia pékségek helyzetére. Franciaországban az elmúlt 10 évben több ezer családi pékség zárt be a növekvő energiaárak és az áruházláncok térnyerése miatt.
0: Sporthírek.
1: A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik az úszóversenysorozat első állomására, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek meg. A viadal hivatalos frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszis a 100 és 200 méter pillangón versenyez majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős, délután 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
2: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te tudsz elfogadó lenni olyan helyzetben, amit egyszerűen nem bírsz megérteni, hogy az miért van úgy?
2: Muszáj elfogadónak lenni.
3: Sövegjártó Áron, színművész.
2: Hiszen a helyes sorrend az az, hogy elfogadni és utána megérteni. Ezt mondja a Biblia, ezt mondja Seneca, ezt mondják a nagy bölcsek is, de én nem tudom ezt csinálni, sajnos tanulom most éppen. Én tipikusan az az ember vagyok, aki előbb meg akarja érteni, és azt a kérdést teszi fel, hogy de miért?
3: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
4: Ha az elfogadásra gondolok, már beindul a gyomorgörcsöm, és veszek egy nagy levegőt, hogy akkor ez most munka. Ezzel küzdenem kell, ezzel feladatom van. És nem tudok rá legyinteni, mert akkor el kell nyomnom valami ellenérzést, valami dühöt, valami ingerültséget, ami ebből a rossz helyzetből fakad. És nekem el kell kezdenem dolgoznom ezen. Nem akarom lenyelni, mert hogyha lenyelem, az nálam betegséget okoz. És nem biztos, hogy egyébként mindent el kell fogadni.
3: Szokol Péter, színművész.
5: Egy ember, ha most ha hülye, akkor hülye. Tehát már elnézést.
1: Igen, igen. És akkor azt elfogadod?
5: Hát akkor elkönyvelem annak, hogy ez bolond.
1: És ez tulajdonképpen ez így egy elfogadás.
5: Ez így egy elfogadás. Rásegítéssel.
1: Hát igen, bár itt is tulajdonképpen megelőzi az elfogadást az, hogy magadban elkönyveled, hogy hát ez bolond.
5: Igen.
1: Tehát mindenképpen kell valami magyarázat rá, hogy el tud fogadni?
5: Kell, igen, igen.
1: Mert ha normálisnak tűnik az az ember, de furcsán viselkedik, akkor még az úgy még dühítő.
5: Igen.
1: De ha már bolondnak tituláltad, akkor már jó.
5: Igen.
3: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
6: Azt kell nekem az elfogadáshoz megértenem, hogy ő ezen tud változtatni, vagy nem tud változtatni.
1: Hát
6: mert ha tudna változtatni, csak nem akar változtatni, akkor nem fogadom el.
0: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Az is egy nagy kérdés, hogy saját magadat elfogadod-e?
2: Na ez nekem egy sokkal nehezebb.
1: Jaj, de jó kis kanyar ez.
2: Igen.
1: Hát ez valószínűleg
2: reméltem, hogy nem futunk bele, de most már minden.
1: Már benne vagyunk. Magunkat elfogadjuk-e úgy, ahogy vagyunk, hogy a jó Isten így teremtett, te így vagy jó, de hát közben akarsz változni, de közben így lettél teremtve, de közben akarsz változni, most akkor elfogadod, és azt mondod, hogy jó, én egy ilyen lehetetlen, arrogáns alak vagyok, vagy pedig nem fogadom el, mert akarok változni.
2: Húha.
1: Nem?
2: Hát ugye az ember szeretne megfelelni.
3: Söveggyártó Áron, színművész.
2: A környezetének, a családjának, az elvárásoknak, a Jóistennek is, de a Jóisten valahogy úgy van, szerintem, hogy ő akkor is elfogad, amikor valami hülyeséget csinálok.
1: Ez az. És úgy szeret.
2: Igen, úgy szeret, ahogy vagyok. De akkor bennem pedig felvetődik a kérdés, hogy elég jó vagyok-e ahhoz, hogy szeressen, hogy nem kellene valamin változtatni, nem kellene jobban.
1: De közben így is szeret.
2: Hát ez az, úgyhogy... Na ez a nehéz, hogy magammal elég szigorú vagyok. Talán a Jóisten, hogyha már így behoztuk őt a beszélgetésbe, ő szerintem sokkal elfogadóbb velem szemben is.
3: Szokol Péter, színművész.
4: Én hívő ember vagyok, bár templomban nagyon ritkán járok, de imádkozom minden nap. De sokszor megkérdőjelezem az Isten mi voltját, mert hogyha mégis ennyi tragédia történik, akkor hol a jó Isten?
1: Hát ott
4: fönn, de akkor miért csinálja, hogy ennyi ember szenvedjen?
1: Hát de mi azt nem értjük.
4: Hát ez az. Szeretném megérteni, de ez nagyon magas nekem.
1: Hát nekem is.
4: Azért kérdezem. Akkor ne is beszéljünk róla.
1: Hát nem azért, de pont ezért kérdezem, hogy tulajdonképpen megérteni úgy se tudjuk. Nem?
4: Hát nem.
1: Van erre egy bibliai példa, egyszer hallottam, hogy a torony, amikor összedől, rádől egy csomó mindenkire, fiatalra, öregre, mindenkire, meghalnak. És akkor ott kérdezgetik az emberek, hogy most miért dőlt rá, biztos vétett az apja, ő vétett, vagy mi miatt, biztos valami miatt ezt a büntetést kapta. És tulajdonképpen ott aztán erre nem volt magyarázat, én úgy hallottam ennek az értelmezését, hanem az van leírva a Bibliában, hogy térjetek meg, nem vagytok különbek, mint azok. És ennyi hangzott ott el, tehát, hogy mi is lehetünk
4: volna. De az
1: volna
4: a sok halott ember között, akire ráesett a torony, biztos, hogy volt, aki hívő volt és megtért.
1: Mindenféle volt. Szerintem pont ezt üzeni ez
4: és
1: az egész.
4: És azoknak miért kellett bűnhődnie?
1: De pont talán az, hogy nem is bűnhődés, hanem egyszerűen én is lehettem volna, vagy te, vagy itt bármelyikünk, ledőlt a torony, meghalt. Vagy te, vagy én, vagy bármelyikünk.
4: Igen, de ha Jóisten létezik, akkor miért zúdít ránk ilyen?
1: Hát azt ő tudja. Mi viszont, akik itt vagyunk, nekünk az a dolgunk, hogy mi viszont térjünk a jó útra. Azt üzeni ez a gondolatmenet. Lehet, hogy legközelebb rám dől rám, és nem azért, mert most éppen valami rosszat csinálok, lehet, hogy rosszat csinálok, de nem azért fog rám dőlni, hanem egyszerűen rám dől. Ő tudja, én nem tudom, te se tudod, és akkor...
4: De akkor fogadjuk el,
1: hát
4: hogy
1: szerintem is azért hoztam ide ezt a témát, mert tulajdonképpen olyan sokszor egy életen át idegeskedünk olyan dolgokon, amiket nem bírjuk megérteni, hogy ez miért van így, és akkor bosszankodunk, meg megbetegítjük magunkat, ahelyett, hogy békésen elfogadnánk. Meg tudod te tenni ezt a békés elfogadást? Néha.
4: Hát néha, amikor kiderül, hogy semmi beleszólásom nincs.
1: Akkor meg tudod tenni?
4: Hát akkor meg.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez van. És ugye az előbb beszéltük, hogy a sorrend, a helyes sorrend talán az, hogy elfogadom és megértem. Uh-huh. Hogyha meg akarom érteni, hogy ez most miért történik, akkor nem tudok elfogadó lenni.
1: Beleőrülni viszont lehet, hogy...
0: Az biztos. Például a gyász is ilyen, nem? Tehát, hogy azt is egyszer csak el kell fogadni, hiszen beleőrülsz, beleőszülsz, és rámegy az egészséged, hogyha nem tudod azt a nehéz helyzetet feldolgozni és elfogadni.
1: És azt például, ha neked kellene menni, elfogadnád, vagy pedig minden áron
0: köszönöm.
1: Akarnál maradni? Komolyan kérdezem.
0: Minden áron akarnék maradni, és ezt én át is éltem. Volt nekem egy gyerekkori súlyos betegségem, amiben papírforma szerint bele kellett volna halni, de ott nem is én akartam annyira, 12 évesen azért még az ember annyira nincs tisztában azzal, hogy most akkor mi az életrendje, viszont a szüleim azok azt mondták, hogy itt nincs mese, itt túl kell élni. És akkor én azt parancsnak vettem, és a lehetetlent meghazudtolva életben maradtam. Szóval van ilyen, amit mondtál, hogy az ember annyira szeretne akár életben maradni, akár egy célt elérni, hogy aztán azt meg is valósítja, még a halállal is szembe mehet talán.
1: Szó szerint tényleg parancsba adták a szülők, hogy
0: igen.
1: Áron ezt túl fogjuk élni.
0: Igen, így. Sőt, mostani szóval azt mondanánk, hogy vizualizáltuk, azt mondtuk, hogy van egy zsák, abban van a betegség, van egy zsák, abban van az egészség, és a betegséges zsákot töltsük meg, és dobjuk ki. És ugye ez pszichológia ma, de akkor ezt nem tudtuk, vagy lehet, hogy ők tudták, de akkor én ezt lerajzolgattam, és úgy gondoltam rá, és igen, ez egy parancs volt, és hát amit a szülei mondtak, azt teljesíteni kellett.
2: Szokol Péter, színművész.
3: Ha valaki ismerősöm, barátom, rokonom, tehát valami idő előtt meghal, mondjuk fiatalon, akkor azt nagyon nehezen tudom befogadni.
1: Most az jut eszembe, hogy egy édesapa mesélt el egyszer egy olyan történetet, akinek több gyermeke volt, most nem emlékszem, hogy 3, 4 vagy 5 gyermeke, hogy az egyik gyermeke, amikor megszületett a kórházban, akkor nem tudták már hazavinni a gyermeket, mert meghalt a gyermek a kórházban. És ő ment haza, és végig azon gondolkozott, hogy otthon mit mond a többi gyermekének. És aztán azt mondta otthon, hogy elmondta, hogy mi történt, az Úr adta, az Úr visszavette, áldott legyen az Úr neve. Ő ezt mondta, ez egy ige a Bibliából, és így tudtak ők tovább élni.
3: Ez egy ilyen megmagyarázása a dolgoknak. Tehát, hogy elfogadhatóvá válik, ha így veszem. Az Úr adta, az Úr visszavette.
1: És áldott legyen az Úr.
3: Áldott legyen az Úr neve.
1: Nem jobb elfogadni, mint lázadni ellene?
3: De jó, de hát most mindent fogadjak el, vagy hogy mondjam, az olyan megalkuvásnak tűnik.
1: Ha van rossz?
3: Hát nem rossz, de azért csak az ember mindig felháborodik valamin, vagy hőzünk. De most aztán azzal elfogadni, hogy az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen a neve, tehát mindenre nem lehet ezt mondani.
1: Miért nem?
3: Nem tudom.
4: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Olyan embereket a hétköznapokban, akiket nem értesz. Valamelyest azért el tudsz fogadni?
2: Na hát ez az a kategória az elfogadásnak, amikor nem biztos, hogy el kell fogadnom.
1: Nem?
2: Nem, nem.
1: Akkor nem fogadod el, hanem?
3: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Megpróbálom távol tartani magam tőle. Tehát nem tudom elfogadni. Én küzdök nagyon sokáig, meg hiszek a kommunikációban, mivel másképp, ha van emberi probléma, azt másképp nem lehet megoldani, csak kommunikációval. De előbb-utóbb, nagy, rettenetesen türelmes ember vagyok, de előbb-utóbb ezt abba szoktam hagyni. Tehát amikor már azt látom, hogy én nyomom az energiát kedvességgel, szép szóval, türelemmel, és nem megy, és az egyik fülénbe, a másikon ki, akkor ezt abba szoktam hagyni, ezt a kommunikációt, és akkor megint magamon kell javítani, hogy az a dühroham, vagy az a gyomorgörcs, amit érzek, amikor meglátom, az ne jutasson el egy pánikbetegséghez, és nem magamnak okozzak rosszat ezzel.
1: Na és akkor mi a megoldás ilyenkor? Tehát mondjuk megbeszélni vele, nem lehet őt megérteni, nem tudod?
2: Ilyenkor belebújok az ő agyába, és akkor megpróbálom az ő gondolatait megfejteni, hogy miért ilyen. És akkor találok is rá magyarázatokat, de... és meg is próbálom felmenteni már saját magam előtt, miközben az ő személyiségével tárgyalgatok, tehát egy dialóg alakul ki. De ennek ellenére van, akiket nem tudok elfogadni, és akkor egyetlen egy dolgot tudtam kitalálni, hogy egyszerűen elhatárolódom, tehát hogy bezárok, és megszüntetem a kommunikációt, a lehető legminimálisabb szintre csökkentem, és megpróbálok egy olyan védő falat teremteni magamnak, hogy engem ne tudjon bántani, sérteni, dühíteni, ingerülté tenni, és valahogy kizárni az életemből. Tehát vannak olyan emberek, akikkel nem tudok mit kezdeni, de nem nekem kell megváltanom a világot.
1: Hát nem is. Csak nem ez maga a betegség, amikor valamitől elzárom magam, hogy egyszerűen elhatárolódom, attól nem vagyok képes, nem. Míg hogyha mondjuk megsimítanám, hogy micsoda egy alak vagy te. Egyszerűen hihetetlen. Jaj, legyintenék, és így szeretettel legyintenék rá, akkor pedig feloldódik ez az egész, nincs bennem betegség.
2: Ebben teljesen igazad van, mert ez betegíti az embert,
1: és
2: de valakire
1: meg...
2: nem lehet rá legyinteni.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
4: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Az elfogadás az egy nagyon nagy meló. És van, akibe lehet fektetni energiát, vagy amilyen helyzetbe lehet fektetni energiát, és megoldani, elfogadni a magyarázatot, kezelni. És van, akinél meg nem, és akkor ezt abba kell hagyni, és csak azt a védőhálót kell nekem megtalálnom, hogy én hogy nem sérülök, hogy nem betegszem meg, hogyha őt meglátom, és akkor ne forjon fel az agyvizem.
2: Van olyan dolog, amit nem tudsz elfogadni?
3: Az igazságtalanságot és a hálátlanságot.
2: Hálátlanság, tehát ha te valakinek adsz valamit egy helyzetben, és az az ember pedig elfelejti. Sőt.
3: Nem várok hálát.
4: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
3: Csak ugyanúgy, ahogy én magamtól elvárom, hogy minden olyan dologra, akiktől kaptam valamit, azoknak megadom azt a tiszteletet, hogy tudom, hogy kaptam tőlük valakit valamit, amit tovább lendítette. Ezt esetleg elvárom, hogy ez ne forduljon át olyanba, hogy ez teljes mértékben eltűnjön az életéből.
2: De ha mégis elfogadod.
3: Elfogadod, persze.
2: És a másik az igazságtalanság, azt mondod, hát azt is biztos egyébként elfogadod, mert az igazság még nem is a mi kezünkben van, hanem...
3: Ilyen szempontból mindent elfogadunk, csak hogy hogyan fogadjuk el, és mit okoz bennünk ez az elfogadás. Hogy az elfogadás, azt mondom, hogy elfogadom, leülök, megyek tovább, hogy az elfogadás bennem heves érzelmeket vált ki, és ettől én ideges leszek, mentálisan rosszul leszek, nem tudom, örlöm magam sokáig.
1: Van, amiket nem lehet megbocsájtani, meg nem is biztos, hogy kell, ezt majd a Jóisten eldönti odafent.
2: Ő azt mondta nekünk, hogy bocsáss meg, miképpen mi is megbocsátunk. Tehát azt kellene csinálnunk, hogy...
1: Igen, valamilyen bocsánat. Szinten meg kell, hogy bocsássak, mert máskülönben elburjázik a gyűlölet, olyan, mint egy rózsatövis, hogyha megszúr, hogyha belemegy egy tüske az ujjadba, és nem szedett ki, akkor az elkezd gennyesedni, és ha valamilyen tüske éppen megszúrta az ujjacskámat, akkor nagyon figyelek arra, hogy azt minél előbb eltávolítsam.
0: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Az a kép jut eszembe, hogy tulajdonképpen olyan, mintha minden ember, aki itt életben van, színpadon állna folyamatosan a Jóisten előtt. Nem? Jól kell szerepelni a lehető legjobban, mert mindig nézve vagyunk.
2: Hát vagy a lehető legjobban, vagy csak létezni. Ugye talán hát ő azt gondolja, hogy csak létezz, csak élvezd az életet szabadon. Akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz, és nem tudod a szöveget, és elfelejted, és rossz jelenetbe mész be, akkor is szeretlek.
3: Sövegjártó Áron, színművész.
2: De mi magunkkal, vagy csak saját magamat hozom fel példakép, én azért szigorúbb vagyok ennél, tehát nehezen tudok magamnak megbocsájtani.
1: Én is nehezen tudok megbocsájtani, de szerintem vagyunk még ezzel egy páran így.
2: Igen, csak érdekes, hogy én mondjuk neked, vagy bárki másnak sokkal könnyebben megbocsájtok, mint magamnak. Ez is érdekes, hogy miért van.
1: Hát de jól van ez talán így, mert ha ez nem lenne, hanem megbocsátanál mindent magadnak, akkor lehet, hogy egy szemét alak lennél ott állva, nem? Mert
2: azt mondja,
1: minden, mit számít az?
2: Nagyon érdekes, mert én egész életemben így éltem, ahogy te most mondod, hogy menni előre, és csinálni, és akarni, és tenni, és jobb lenni, és ha tegnap 10 volt, akkor ma 15, ha 15, akkor 20, és most pont egy olyan időszakomat élem, hogy megpróbálom ezeket kicsit engedni, nem olyan szigorúnak lenni magammal. Talán a Jóisten, hogyha már így behoztuk őt a beszélgetésbe, ő szerintem sokkal elfogadóbb velem szemben is. Úgyhogy lehetne tőle tanulni és azt mondani, hogy Áron, legyél magaddal elégedettebb. Dolgozom rajta. Akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti Holtrábatóban. Új ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a Szombathelyi Kórházban. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívják fel a figyelmet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti Holtrábatóban. Több év szünet után ismét működik a szökőkút, közölte dr. Szabó Barnok polgármester közösségi oldalán. A városvezető bejegyzése szerint a csobogó újraindításával sikerült életre kelteni a korábban hosszabb ideje nem működő vízi elemet, amely most ismét folyamatosan keringeti a vizet. A szökőkút nem csak esztétikai szerepet tölt be, hanem hozzájárul a tó élő világának oxigén ellátásához is. Új intravaszkulális ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a Szombathelyi Markusovszky Kórházban a Vas vármegyei Markusovszky Kórházért Alapítvány támogatásával jelentették be sajtótájékoztatón. 2025-ben több mint 9,7 millió forint személy jövedelemadó 1%-os felajánlás érkezett a szervezethez. Az összegből több mint 6,5 millió forint értékben 3 betegszállító ágyat vásároltak a sürgősségi betegellátó osztálynak. Emellett veszélyes anyagcsomagoló készülék beszerzését és szakdolgozók továbbképzését is támogatták. Az alapítvány ezen felül 10 millió forint célzott támogatást is kapott, amelyből a kardiológiai és belgyógyászati osztály számára intravaszkuláris ultrahangos készüléket szereztek be. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolásoknak a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Bogács Mónika információi következnek.
6: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édeségek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkezőasztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
5: Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai esemény sorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti program már fejlődött, amely idén is folytatódik. Kiemelkedő eredményeket ért el fekvenyomásban Köbli Panka, a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola 8. A-osztályos tanulója, közölte az intézmény közösségi oldalán. A Körmendi Erőemelő Sportegyesület versenyzője a fekvenyomó diák olimpia országos döntőjében a 4. korcsoportban 52,5 kg-os teljesítménnyel ezüstérmet szerzett. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupán is eredményesen szerepelt, a női ifjúsági korcsoportban fekvenyomásban első helyezést ért el, összesítésben pedig abszolút második lett. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június 12-ig több mint 20 000 érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Májustól júliusig a tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres távolságban is megjelenhetnek. Az autóval közlekedők ebben az időszakban fokozottan figyeljenek az utakon áthaladó vagy éppen ott napfürdőző állatokra, a teknősök mellett a kígyókra, gyíkokra, sínökre is, írja az egyesület. A korábban szexuális zaklatással vádolt és nyilvánosan nagyon ritkán megjelenő Kevin Spacey amerikai színész szerda este feltűnt a Cannes-i fesztiválon, és felment a vörös szőnyegen a fesztivál palotába. A sztár a The Ghoul csatája című nagyszabású, kétrészes francia történelmi dráma első részének díszbemutatójára érkezett a 79. Cannes-i Nemzetközi Fesztiválra. Kevin Spacey tavaly átvett egy díjat életművéért a Cannes-i fesztivál ideje alatt.
4: Sporthírek.
5: Sokat várnak az Aston Martin Forma 1-es versenyző akadémiájára került nagytól. Minden érintett sportvezető nagy fantáziát lát a 13 éves Nagy Rolandban. A gokárt versenyző az elmúlt hónapokban a kétszeres Forma 1-es világbajnok Fernando Alonso gokárt csapatába és menedzsment cégébe, valamint az Aston Martin Forma 1-es akadémiájára is bekerült.
4: Időjárás jelentés.
5: Szombaton több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős, délután 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
7: Lux Funk Black Mix.
8: Black Mix.
9: If y'all really like to rock the funky beats.
10: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
7: Lux Funk Black Mix.
11: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
12: Körmend FM, rap hangolva.
7: Black Mix.
11: Bővebb info a műsorról.

0: Lexfang Black Mix.
1: Black Mix.
0: A Black Mixben a Lexfang DJ.
2: A Lexfang DJ.
0: Bernard Tomi.
2: Bernard Tomi.
1: Lexfang.
2: Lexfang.
1: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.lexfang.com.
1: Lexfang. Black Mix.

0: Black Mix.
1: Lexman Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lexman DJ.
2: A Lexman DJ.
1: Bernard Tomi.
2: Bernard Tomi.
0: Lexfunk.
2: Lexfunk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.lexfunk.com.
0: Lexfunk.

0: Funk Black Mix.
1: Lex Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lex Funk DJ.
1: A Lex Funk DJ.
2: Bernard Tomi.
1: Bernard Tomi.
0: Lex Funk.
1: Lex Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.lexfunk.com.
0: Lex Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Bernard Tomi.
1: Bernard Tomi.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Kimutatták az aszbeszt szennyezést Őri Szent Péterre. Június 20-án rendezik a múzeumok éjszakáját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Körmend különböző részein három különböző időpontban viszik el a lomokat. Szombaton utoljára a Rákóczi utcától délre, tovább a Rában, Aluli és Alsóberki városrészekben zárul az idei lomtalanítás. Ennek során nagy darabos hulladékok helyezkedőek ki, mint bútorok, ágyak, szekrények, szőnyegek vagy kerti bútorok. A nagyobb tárgyakat szét kell szerelni és úgy tenni az ingatlan elé, hogy azok kézi erővel mozgathatók legyenek. Az összes mintavételi ponton kimutatták az aszbeszt szennyezést Őri Szent Péteren, megérkeztek a laboratóriumi vizsgálati eredmények, közölte Őr Zoltán polgármester. Az önkormányzat a képviselőtestületi ülésen dönthet a további intézkedésekről. A tervezett beavatkozások érintik egyebek mellett a Katica óvoda és mini bölcsöde melletti parkolót, a Juhár Diszkont alatti területet, a református templom melletti lejárót és a sportpálya környékét, valamint a szabadtéri színpad előtti részeket is. A polgármester tájékoztatása szerint az őrségi termelői piac rekonstrukciója közben is zajlik, és várhatóan rövid időn belül be is fejeződik. A tervezett munkálatok költsége elérheti a több 10 millió forintos nagyságrendet, ezért az önkormányzat kormányzati támogatásban bízik. A körmendi kosárlabda csapat szurkolói és a klub közössége az ETI elleni mérkőzést megelőzően búcsúzott el a közelmúltban elhunyt Jászai Maridia színművésztől, Serer Pétertől. A piros-fekete közösség a mérkőzés előtt megemlékezést tartott, amelyen a drukkerek és a klub egyaránt lerótták tiszteletüket az egykori szurkoló előtt. A csarnok kivetítőjén egy korábbi felvételt is levetítettek, amelyben Serer Péter a kosárlabda iránti szeretetéről és a körmendi csapathoz fűződő kötődéséről beszélt. A színművész hosszú éveken át kötődött a körmendi klubhoz, és többször is megfordult a helyi sportcsarnokban. Diák éveit Szombathelyen töltötte, ahol középiskolásként ismerkedett meg a kosárlabdával. Önbíráskodás miatt emelt vádat a kőszegi járási ügyészség egy Vasvár megyei férfival szemben. A férfi a vád szerint saját korábbi ügyvédjét fenyegette meg, és lejárató bejegyzéseket tett közzé róla, közölte a Vasvár megyei főügyészség. Azt kifogásolta, hogy az ügyvéd nem látta el megfelelően családja jogi képviseletét, ezért kártérítést követelt és fenyegette is, azonban az érintett nem tett eleget a fizetési felszólításnak. Az ügyben a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járásbíróság dönt majd. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt hetekben, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége. Májusban eddig összesen 6200 kg halat telepítettek. A legtöbb ponty a Hársastó és a Magyar Szecsődi tóvízébe került. A Rába körmendi és alsószörnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogy a Vadásató és a Kerkató esetében is. A körmend lesz az ellenfele a Sárvár FC-nek a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa döntőjében. Miután 4-0-ra győzött a körmend a Vasvár ellen a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa elődöntőjében. A döntőt május 27-én rendezik a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban, a belépés ingyenes a mérkőzésre. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró lesz, kiemelt városa pedig Sopron, közölték a szervezők az MTV-vel. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. 4 szakmai államtitkárság jön létre az oktatási tárcánál, a koregyerekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit lesz. A döntést az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter szerdán jelentette be Facebook oldalán. Lanner Judit azt írta, minden nap bemutat egy-egy szakembert, akikkel közösen dolgoznak majd a magyar oktatás és gyermekügy megújításán. Hozzátette, mindannyian komoly szakmai tapasztalatot, saját víziót és erős elkötelezettséget hoznak magukkal. Különleges rekordkísérletre készülnek a francia fővárosban. Több mint 3000 ember jelentkezett arra a hétvégi eseményre, amelyen egyszerre szeretnének croissant adni az Eiffel-torony közelében, számolt be róla a francia sajtó. A szervezők szerint a legnagyobb kisreggeli nevű rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a hagyományos francia pékségek helyzetére. Franciaországban az elmúlt 10 évben több ezer családi pékség zárt be a növekvő energiaárak és az áruházláncok térnyerése miatt.
0: Sporthírek.
1: A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik az úszóversenysorozat első állomására, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek meg. A viadal hivatalos frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszis a 100 és 200 méter pillangón versenyez majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős, délután 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
2: Lux Funk Black Mix.
3: Black Mix.
4: If y'all really like to rock the funky beats.
5: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
2: Lux Funk Black Mix.
6: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
7: Görmend FM, rap hangolva.
2: Black Mix.
6: Bővebb info a műsorról,

0: Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: Dimo Fett.
2: Dimo Fett.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: Dimo Fett.
2: Dimo Fett.
0: Lux Funk.
2: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: Dimo Fett.
2: Dimo Fett.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Black Mix.
1: A Black Mix-ben Alexan DJ.
2: Alexan DJ.
1: Dimo Fett.
2: Dimo Fett.
0: Lux Funk.
2: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk.

shot.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Távozik az országos vérellátó főigazgatója. A Balaton a sláger pünköstkor is. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Üzemi baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója péntek reggel. Ernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Távozik az országos vérellátó szolgálat főigazgatója, Bajerné Matusovics Andrea erősítette meg az RTL-nek az egészségügyi miniszter sajtósa. Hegedű Zsolt elfogadta a lemondást. A tervek szerint még ebben a hónapban kinevezik az utódot, akinek egyik legfontosabb feladata az OVS működésének teljes átvilágítása lesz. Ebben szerepel a vérplazma felhasználásának rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása is. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország elkötelezettségét, a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. Az Orbán kormány tavaly döntött a kilépésről, melyet a parlament fideszes többsége meg is szavazott. A folyamat június végén ért volna véget. Kacz Sándor akadémikust kérte fel Lannert Judit oktatási miniszter a felsőoktatásért felelős államtitkári posztra. A nemzetközileg elismert fizikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgával véget ért a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére derül ki a szállás.hu adataiból. A települési toplistát Siófok vezeti, a családos utazók körében Nyíregyháza a legnépszerűbb. A foglalások csaknem fele 2 éjszakára szólt, az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti holtrába tóban. Több év szünet után ismét működik a szökőkút, közölte

0: Ért alapítvány támogatásával jelentették be sajtótájékoztatón. 2025-ben több mint 9,7 millió forint személy jövedelemadó 1%-os felajánlás érkezett a szervezethez. Az összegből több mint 6,5 millió forint értékben 3 betegszállító ágyat vásároltak a sürgősségi betegellátó osztálynak. Emellett veszélyes anyagcsomagoló készülék beszerzését és szakdolgozók továbbképzését is támogatták. Az alapítvány ezen felül 10 millió forint célzott támogatást is kapott, amelyből a kardiológiai és bálgyógyászati osztály számára intravaszkuláris ultrahangos készüléket szereztek be. Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Körmend különböző részein 3 különböző időpontban viszik el a lomokat. Szombaton utoljára a Rákóczi utcától délre, továbbá a Rában aluli és Alsóberki városrészekben zárul az idei lomtalanítás. Ennek során nagy darabos hulladékok helyezkedőek ki, mint bútorok, ágyak, szekrények, szőnyegek vagy kerti bútorok. A nagyobb tárgyakat szét kell szerelni és úgy tenni az ingatlan elé, hogy azok kézi erővel mozgathatók legyenek. Az összes mintavételi ponton kimutatták az aszbeszt szennyezést Őriszentpéteren, megérkeztek a laboratóriumi vizsgálati eredmények, közölte Őr Zoltán polgármester. Az önkormányzat a képviselőtestületi ülésen dönthet a további intézkedésekről. A tervezett beavatkozások érintik egyebek mellett a Katica óvoda és mini bölcsöde melletti parkolót, a Juhár-diszkont alatti területet, a református templom melletti lejárót és a sportpálya környékét, valamint a szabadtéri színpad előtti részeket is. A polgármester tájékoztatása szerint az őrségi termelői piac rekonstrukciója közben is zajlik, és várható a rövid időn belül be is fejeződik. A tervezett munkálatok költsége elérheti a több 10 millió forintos nagyságrendet, ezért az önkormányzat kormányzati támogatásban bízik. A körmendi kosárlabda csapat szurkolói és a klub közössége az ETI elleni mérkőzést megelőzően búcsúzott el a közelmúltban elhunyt Jászai Mari díjas színművésztől, Serer Pétertől. A piros-fekete közösség a mérkőzés előtt megemlékezést tartott, amelyen a drukkerek és a klub egyaránt lerúgták tiszteletüket az egykori szurkoló előtt. A csarnok kivetítőjén egy korábbi felvételt is levetítettek, amelyben Serer Péter a kosárlabda iránti szeretetéről és a körmendi csapathoz fűződő kötődéséről beszélt. A színművész hosszú éveken át kötődött a körmendi klubhoz, és többször is megfordult a helyi sportcsarnokban. Diák éveit Szombathelyen töltötte, ahol középiskolásként ismerkedett meg a kosárlabdával. Önbíráskodás miatt emelt vádat a kőszegi járási ügyészség egy Vasvár megyei férfival szemben. A férfi a vád szerint saját korábbi ügyvédjét fenyegette meg, és lejárató bejegyzéseket tett közzé róla, közölte a Vasvár megyei főügyészség. Azt kifogásolta, hogy az ügyvéd nem látta el megfelelően családja jogi képviseletét, ezért kártérítést követelt és fenyegette is, azonban az érintett nem tett eleget a fizetési felszólításnak. Az ügyben a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járásbíróság dönt majd. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt hetekben, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége. Májusban eddig összesen 6200 kg halat telepítettek. A legtöbb pontja Hársas tó és a Magyar Szecsődi tó vízébe került. A Rába körmendi és Alsószörnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogy a Vadásra tó és a Kerka tó esetében is. A körmend lesz az ellenfele a Sárvár FC-nek a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa döntőjében. Miután 4-0-ra győzött a körmend a Vasvár ellen a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa elődöntőjében. A döntőt május 27-én rendezik a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban, a belépés ingyenes a mérkőzésre. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolásoknak a körmendi kulturális központ múzeum és könyvtár. Pogács Mónika információi következnek.
1: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkező asztalon, a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a körmendi kulturális központban.
0: Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday szombathelyen, az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi,

és gasztronómiai esemény sorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik. Kiemelkedő eredményeket ért el fekvenyomásban Köbli Panka, a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola 8. A osztályos tanulója, közölte az intézmény közösségi oldalán. A Körmendi Erőemelő Sportegyesület versenyzője a fekvenyomó diák olimpia országos döntőjében a 4. korcsoportban 52,5 kg-os teljesítménnyel ezüstérmet szerzett. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupán is eredményesen szerepelt, a női ifjúsági korcsoportban fekvenyomásban első helyezést ért el, összesítésben pedig abszolút második lett. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június 12-ig több mint 20 000-en érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MT-vel. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Májustól júliusig a tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres távolságban is megjelenhetnek. Az autóval közlekedők ebben az időszakban fokozottan figyeljenek az utakon áthaladó vagy éppen ott napfürdőző állatokra, a teknősök mellett a kígyókra, gyíkokra, sínökre is, írja az egyesület. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró lesz, kiemelt városa pedig Sopron, közölték a szervezők az MT-vel. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat, a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. 4 szakmai államtitkárság jön létre az oktatási tárcánál, a kora gyerekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit lesz. A döntést az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán jelentette be Facebook oldalán. Lanner Judit azt írta, minden nap bemutat egy-egy szakembert, akikkel közösen dolgoznak majd a magyar oktatás és gyermekügy megújításán. Hozzátette, mindannyian komoly szakmai tapasztalatot, saját víziót és erős elkötelezettséget hoznak magukkal. Különleges rekordkísérletre készülnek a francia fővárosban. Több mint 3000 ember jelentkezett arra a hétvégi eseményre, amelyen egyszerre szeretnének croissant tenni az Eiffel-torony közelében, számolt be róla a francia sajtó. A szervezők szerint a legnagyobb kisreggeli nevű rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a hagyományos francia pékségek helyzetére. Franciaországban az elmúlt 10 évben több ezer családi pékség zárt be a növekvő energiaárak és az áruházláncok térnyerése miatt. A korábban szexuális zaklatással vádolt és nyilvánosan nagyon ritkán megjelenő Kevin Spacey amerikai színész szerda este feltűnt a Cannes-i fesztiválon, és felment a vörös szőnyegen a fesztivál palotába. A sztár a De Gaulle csatája című nagyszabású, kétrészes francia történelmi dráma első részének díszbemutatójára érkezett a 79. Cannes-i Nemzetközi Fesztiválra. Kevin Spacey tavaly átvett egy díjat életművéért a Cannes-i fesztivál ideje alatt. Sokat várnak az Aston Martin Forma 1-es versenyző akadémiájára került nagytól. Minden érintett sportvezető nagy fantáziát lát a 13 éves Nagy Rolandban. A gokárt versenyző az elmúlt hónapokban a kétszeres Forma 1-es világbajnok Fernando Alonso gokárt csapatába és menedzsment cégébe, valamint az Aston Martin Forma 1-es akadémiájára is bekerült. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik az úszóversenysorozat első állomására, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek meg. A viadal hivatalos frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszisa 100 és 200 méter pillangón versenyez majd.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Ernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9 megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter, az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet. Szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: emlékeznek, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő, újra meg újra.
1: 99.8 Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Távozik az országos vérellátó főigazgatója. A Balaton a sláger pünköstkor is. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Üzemi baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója péntek reggel. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Távozik az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bajerné Matusovics Andrea erősítette meg az RTL-nek az egészségügyi miniszter sajtósa. Hegedűs Zsolt elfogadta a lemondást. A tervek szerint még ebben a hónapban kinevezik az utódot, akinek egyik legfontosabb feladata az OVS működésének teljes átvilágítása lesz. Ebben szerepel a vérplazma felhasználásának rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása is. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország elkötelezettségét, a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. Az Orbán kormány tavaly döntött a kilépésről, melyet a parlament fideszes többsége meg is szavazott. A folyamat június végén ért volna véget. Kacz Sándor akadémikust kérte fel Lannert Judit oktatási miniszter a felsőoktatásért felelős államtitkári posztra. A nemzetközileg elismert fizikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgával. Véget ért a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a város